csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy újabb óra, amiben jönnek a legnagyobb kedvencek. Most például David Guettától és Bibi Rexától az a dal, ami hát szerintem több mint fél évig uralta a slágerlistákat. És még mindig imádjuk, ez az I'm Good a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Ray, és a Where is My Husband az a dal, ami most uralja a slágerlistákat, és az a dal, amiről néhányan próbálták lebeszélni, mondván, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legnagyobb siker, amikor legelőször megfutatta az ismerősök meg a munkatársak körében. Hát, mennyire igaza volt, hogy nem hallgatott ezekre a hangokra? Szerintem óriási. Ray, Where is My Husband? Ezt szerintem a Rádió 1-en.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A legnagyobbak már a következő órában is bekészítve. Tényleg jó válogattam. Hozok például Rádió egy DJ-től újdonságot, Regán Lilitől, de itt lesz Jennifer Lopez és David Guetta és a Save Me Tonight is, sőt, Martin Garrixet is hozom. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosát. Az igazi mai slágere Sugar Daddy, ami mindjárt indítja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8%-a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: backstage-el. Nem azért mondom, de tényleg nagy hangulat volt. Az egyik pedig, akinek ez köszönhető, Regál Lili, mert hogy ő is zenélt, az igazi mai slágere pedig a Hear Me. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa zenélt, akinek ezen a héten jön az apukájával közös fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál Koszovóban, ahol az egyik fellépő Merting Elix lesz. Elég menő a line-upjuk. Az igazi mai sláger Merting Elix, pedig a Butterflies, amit már is indítok.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: minket hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, aki előző héten ünnepelt a születésnapját, 57 éves lett Jennifer Lopez, és még mindig milyen táncokat nyom le a showiban, meg ebben a klipben is. A legújabb a David Guettával közös Save Me Tonight Jennifer Lopez-től, amit már is indítok.

0: 6-tól, viszont most picivel 4 előtt járunk, a következő órát pedig a Wonderful Life-val indítom. A Hearst dalám a Purple Disco Machine jön mindjárt, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most

0: ezen a héten is nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Kuki újdonsága, a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy pici tempóváltás? Mehet? Sam Feld, Rosalind és a Heartlike Mine, és ne felejtsük el, ma is lesz játék.

mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játszik.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Bibi Rexha a Fogyadásban, akit egy időben megpróbáltak lebeszélni az éneklésről, pontosabban nem akarták hagyni, hogy énekeljen. Jó pár éve le volt már szerződve egy kiadóval, ahova óriási slágereket írt másoknak, többek között Eminemnek is például. Viszont ő akart énekelni. És milyen jól tette, hogy ki is tartott emellett, mert hogy itt a legújabb igazi mai sláger vele. Bibi Rexha a Faithless dallal. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy közé pedig Loit hozom, akinek az előző dalami után a top 10-be került Európában, és erről szólt a menedzsmentje. Olyan cukin örült egyébként, de ez az első nagyobb nemzetközi áttörése, hogy azonnal egy csomó videót is csinált róla, és egy csomó üzenetet küldött a magyar követőinek. Na hát akkor lassan szerintem lehet készíteni az újabb videót, mert hogy itt az újdonság, ami óriásit megy Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Újabb hőhullám vár ránk a héten. Nem sokára kezdődik a pótfelvételi eljárás. Több mint 100 embert mentettek már ki a Balatonból, az idén Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nyakunkon az újabb hőhullám, 40 fok közelébe is melegedhet a levegő a héten. A Hungaromet szerint a hét elejé 30 fokos csúcsértékek után péntektől már 33-38 fokos kánikula várható, vasárnap pedig a 39 fokot is megközelítheti a csúcs hőmérséklet. A hét második felében esőre szinte semmi esélyünk sincs, és éjszaka sem hűl a levegő. Rekordszámú diák juthatott be az egyetemekre, de van, akinek elsőre nem sikerült. Nekik sem kell várniuk még egy évet. Július 30-ától lehet jelentkezni ugyanis a pótfelvételi eljárásban. Vanó Renáta, az oktatási hivatal elnök helyettes elmondta, a jelentkezők között idén a legnépszerűbbek a gazdasági, a műszaki és a pedagógusi szakok voltak.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Már több mint 100 embert mentettek ki az idén a Balatonból, a vízi rendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a nyaralókat, hogy a viharjelzést szigorúan vegyék komolyan, és senki ne induljon az elsodródott matracok vagy vízi biciklik után a nyílt vízre. 2032 után is Mogyoródon maradhat a Forma 1, megkezdődtek a tárgyalások a futam hosszabbításáról a Hungaroringen. Magyar Péter miniszterelnök a sorozat vezetőivel egyeztetett a jövőről, majd hangsúlyozta a rekordszámú nézőt vonzó nagydíj kiemelkedő gazdasági és turisztikai haszon. A 41. Forma 1 magyar nagydíjat a brit Lando Norris nyerte. Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszeg utcáin. A felmatricázott autókban biztonsági mérnökök is ülnek, akik szükség esetén azonnal átveszik az irányítást. A polgármester arra kérte az autósokat és a gyalogosokat, hogy ne zavarják szándékosan a tesztjárművek haladását. Lelőtték a berlini támadót, a férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadta rendőrökre, akik ezután lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették a hatóságok. Ma még többfelé beborulhat az ég, és egy-egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap már száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám. A frissebb hajnal után délután már 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről. Csütörtökön tovább fokozódik a kánikula, szombaton és vasárnap pedig 38-39 fokig melegszik majd a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbi a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk, Strand Fesztivál páros belépőket lehet nyerni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádióesztugát, és adjuk a belépőt. Közben pedig megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek. Most a Clean Bandit, Emery, David Guetta és a Crybaby, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, belsőre lehet számítani minden mellével nagyjából 25 fokra. És meg persze egy csomó igazi mai slágerre. Itt a Rádió 1-en Metzger Viki, Nagybogi, Miss Mood, Éden. A hírek után ezt indítom.

0: hallottátok. További szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Azt tudom, hogy Zsül mit csinál, tudom, hogy Anna mit csinál, azt tudom, hogy Eszter mit csinál, azt tudom, hogy én mit csinálok a szabadságom alatt, és most már tudom, hogy te is mit csinálsz.
2: Ez a beszéd. Ide nekem a programokat.
1: Megtaláltam, kérlek szépen, azt a programot, amit gyakorlatilag neked találtak ki. Ugye te mondtad, hogy ilyenkor nyáron te nem utazol külföldre.
2: Nem nagyon megyek.
1: Balatont. Hát kérem szépen, én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni majd. A Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
2: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni. Erre nem mondhatok nemet. Nem tudom, mi az, ezt be kell vállalnom.
1: Mondom, neked semmi más dolgod nincs,
2: igen?
1: Mint a két hete szabadságunk alatt.
2: Na, szemetet szedek.
1: Nem.
2: Csíkeket takarítok.
1: Nem.
2: Vasútállomásokat tisztítok meg.
1: Nem.
2: Na, mit csinálok? Húnen.
1: Hát kérlek szépen, te nem mást fogsz csinálni, mint eleget teszel az ő felkérésüknek, akik arra kérik a lakosságot, hogy gyűjtsenek szúnyoghangot.
2: Ne. Nincs. Ez már nem Magyarországon történik.
1: De?
2: Mi az, hogy gyűjtsünk szúnyoghangot?
1: Gyűjtsél legyészes szúnyoghangot, ugyanis én
2: miért
1: sem
2: nem
1: tudtam.
2: Számoljuk őket akkor már, érted?
1: Lehet, hogy számolni is kell. Ugye 50-valahányféle szúnyogfaj él Magyarországon. Én ezt sem tudtam, én kettőre szavaztam, hogy árva meg, akinek van apja, anyja. Ugye,
2: igris, meg az afrikai, meg a mit tudom, mi van egy csomó fajta.
1: Sok van, úgyhogy ők azt mondták, hogy legyél kedves letölteni a telefonodra a moszkitjún.
2: Nincs. Álmodom.
3: De ez a Rackának a szervező csapat is jelent?
1: Ugye? Ők a rackások. Vasszik
2: a rackások.
3: Ismerem őket.
2: Tehát van egy applikációm.
1: Tehát letöltöd a MoskiTune alkalmazást, kiülsz a tópartra.
2: Nincs ilyen.
1: Várod a naplementét, amikor a zzzzng, és te fölveszed a szúnyoghangokat.
2: De az, ami a fejem fölött van felhőformájában, vagy ami a testem körül köröz, és az iPhone-nal, vagy az applikációt követem, hogy felvegyem a hangját.
1: Nem ne tudom, csinálj, hogy melyiket, de gyűjtöd a szúnyoghangokat, és ezt ugye be fogod küldeni majd nekik, ők pedig nemzetközi MoskiTuner alkalmazáson keresztül a nemzeti adatbázist bővítik.
3: De honnan tudja, hogy ez igazi MoskiTune, vagy pedig AutoMoskiTune?
2: mi van autótyúra tették, igen.
3: Jó, figyelj, én tudom, hogy mi fog következni, szerint is tudjátok, mi fog következni. Mert ezt a rádiót, ezt naponta 1,5 millió szúnyog hallgatja.
2: Ne, süllyedjünk idáig. De akkor afrikai tigris szúnyogot kérjünk.
3: Jó, afrikai tigris szúnyog, áraszúnyog, nem? Akkor apaszúnyog és anyaszúnyog, ezekre vagyok kíváncsi. Meg van, mi vannak azok nagy testesek is, tudod?
2: Igen, ő a, igen, tudom, amelyik nem bánt, igen.
3: 3-4-8-an mit csinálnak a hátteri videóban? Most mondd meg összítő, mit tudsz elég jobban mondani?
2: Egyébként tényleg, szúnyog hangutánzó verseny, de mondd meg, hogy hogy gyűjtöm, hogy fogom be a hangját?
1: Na, és tehát honnan tudja az alkalmazás, vagy honnan tudja a hunrentes kolléga, érted, hogy te milyen szúnyog hangot gyűjtöttél be? Le is kell fotózd a szúnyogot? Kell egy skic rajz hozzá, hogy nézett ki a szúnyog, érted?
2: Igen, és ők mit csinálnak a hanggal? Tehát lesz egy csomó különböző frekvenciai szúnyoghangok, ebből ők lekutatják, hogy hány fajta szúnyog él nálunk, vagy mi a kutatás lényege? Megnézik, hogy szaporodtak el, nem tudom, invazív szúnyogfajok? Hogy mit csinálnak ezekkel?
1: Óriási kérdések. Ökológiai kutatás, ennyit ír, ugye, hogy hívják a hír, hogy hogy járványügyi készültséghez is hozzájárulsz, hát nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni, két héten keresztül monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
2: Igen, azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is, az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a MoskiTune-t, és egy szúnyog befogása után rögzíthetem majd, illetve beküldhetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
1: bocsán,
2: nincs.
1: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
3: nem. De ne haragudjatok meg, ez szúnyog holokauszt.
2: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecen üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
1: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmög. Ugye, hogy engedj ki, engedj ki.
2: Ja, várjál, tehát, hogy a szúnyog ketrecet azért küldik, hogy abba rakjam bele a szúnyogot, és ott rögzítsem.
1: Ott rögzíted a hangját, de hát ott szegény ott kiabál, hogy édesapám, édesanyám.
3: Azt hallott, hogy a fogságban tartott szúnyognak abszolút más a dialektusa.
2: Igen, tájszólással beszélt. Igen, és nagyon káromkodik.
3: Hey, man, ne.
2: Hey, man, engedjél már ki. És mi az, hogy szúnyog ketrec? Jó sűrűnek kell lenni, hogy ne repüljön ki közül. Mire én összerakom a szúnyogketrecet, az egész feladatban ez lenne. Tessék?
3: Szúnyoghálókból van.
2: Hát ez egy jó kérdés. Azt mondják, hogy a postán kiküldött szúnyogketrecet te szereld össze magadnak otthon, fogd meg egy példányt, tedd be a ketrecbe, és utána fogják majd, utána kezd el rögzíteni a hangot. Hát megőrülsz, milyen tudományos.
3: És utána... Isten, de jól néz ki a szúnyogketrec. Nekem én is szúnyogketrecem otthon.
2: Az megadjálsz a postán sorba? Csomag küldeményt fel. Mi van benne? Törékeny? Nem. Levél, de ez nem egy üres boríték. Ez egy szúnyog. Szúnyogot szeretik feladni. A húrrendnek. Azt a mindenségét.
3: Úgy néz ki az egész, mint az a... Tehát, hogy egy ilyen hálóból készül, és kúpla, egy ilyen gúla alakja van tulajdonképpen.
1: Aha.
3: És akkor azért, hogy berekül...
1: Mi a szúnyog, Csali? Mert a szúnyog a te szagodra
3: oda
1: jön.
3: Oda beszórod, ott van emberszagot szórsz ebbe a tárkába, és, akkor, és arra azt mondja, hogy
2: oda repül, és te befogod ezzel a kis hálós cuccal, és utána rögzíted a hangját, és összehasonlítják más országból származó hangokkal, szúnyog monitor, hát megőrülsz. Itt van maga a ketred, ebbe teszed be, kis hálószerkezet, és utána rögzíted a hangmintát. És beküldöd a szúnyogot is, hogy megnézzék, hogy esetleg nem csaltál. Aha. Köszi, Feri, szerintem ez egy jó program.
1: Ugye? Azért szeretnék gondoltam, látni, hogy szerintem ezzel elmegy a két hét.
3: Egy videót, ahogy Balázs alsónadrágban a szúnyog zével, szúnyog ketrecével próbál elkapni egy szúnyogot, ugye a hálószoba falán este 11 órakor.
2: Igen, a szúnyog ketrecel a kezemben.
3: Igen. Majd lecsitik a család, és azt mondja, nem halljuk. És ráteszi egy GBR-re erősítés, azon hallgatják családilag.
2: Igen. De tudjuk, hogy a fogságban került szúnyog ad ki hangot? Mi van, ha durcás? Mi van, némát kapok el?
1: Igen, így áll, összefont kézzel a sarokban.
2: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be köcsögét. Neked nem adok hangot, tudom, hogy ezért fogtál el, én is hallgatom a Balázsikat, hát rohadjatok meg, hányan vagytok.
3: Vagy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyáltalán tudsz használni, tudod?
2: Igen.
3: A darázs.
2: Igen, meglepő. A befogott szúnyogból darásan jöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Pási Zsülik, ezt el kellett költeni a pénzt.
3: Simán lehet.
2: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem egy hasznos program lesz nekem.
3: Azt mondja, azt ír egy hallgató.
1: A szolgáld a népedet.
3: Hogy a szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre. Tehát csak ki kell raknod a meleg testedet a szúnyogketrec alá. Érted?
2: De várjál, akkor ez hogy vagy? Vagyunk többen a társaságban, és akkor valakinek ott magasabb a testője, és azért eszik meg a szúnyogok, míg te alacsonyabb vagy, és téged nem kajálnak?
3: Igen, jó, viszont akkor ilyen alapon, akkor azoknak a testrészeinek kéne jobban összecsípve lennie, amik melegebbek.
2: Na.
3: Ami ebben az esetben ugye a heréd.
2: A heréd, a feneked, az ánuszod.
1: De azt nem éri
2: a
1: el.
2: De oda nem tud berepülni.
1: Ott ülsz, azon vagy ülsz a feneked.
3: Hát valami önnézet csak szorul beléjük, hogy...
1: azért mindent azért mégsem.
3: Igen. Én nem szeretem, hogy olyan meleg a vér, én azt szeretem, hogy egy közepes, langyos vér.
2: Igen. Mennyit kell várni, kérdezi egy hallgató, míg megnyugodjon a fogságban, hogy újra hangot adjon.
1: Remek kérdések.
2: Nagyon
1: gyerekek,
2: sok jó kérdés van, és ez egy magyar tudományos fogadta kutatás. Én ilyettében elnémul, soha büdös életben nem szedsz ki belőle hangot, fogságban tartott szúnyog már nem ad ki hangot.
3: Igen, és azok a szúnyogok, akivel én találkoztam, azok mindig repülés közben szoktak zümmögni, szúnyogoskodni, nem pedig amikor egy kicsi dobozban van, mert abban nem tud repülni.
1: Tényleg, hogyha amikor már leszáll, akkor már nem zümmög.
3: Akkor nem zümmög, akkor úton van. De most ebben a pici, ez a 2-2-es kockában hogy tudsz zümmögni akkor?
2: Egyébként tényleg igazad van. Tehát amikor repül és te este alszol, akkor megbolondulsz, mert ott köröz a fejed fölül. De ha már egyszerűen leszáll,
3: igen,
2: és vért akar inni, onnan már nem tudod, hogy hol van, csak érzed a szúrást.
3: Kusa, tele van a pofája.
2: Igen, onnan már, utána már nem zümmög.
3: Nem zümmög, az akkor a lopakodóban van. Na, akkor most mi van? Az egész egy szar.
2: Bebonyítottuk, 3 évig dolgoztak rajta, fölvették a támogatást, ökológiai kutatóközpont, 10 percet megfejtettük, az egész egy baromság. Semmi értelme.
3: Visszaküldöm a ketrecemet, ennyit el.
1: Hogyha akarunk egy nagy ilyen izét csinálni, akkor magyar lakosság, egy üres borítékot küldjetek el a Hunrendnek, és írjátok rá, hogy ez egy nagyon speciális, ritka faj, a láthatatlan néma szúnyog.
2: Igen, mert ha leszáll, már csak szűrcsöl, de fújod a ketrecet, akkor hát, ha megmozdul.
1: Tényleg. Vagy futni kell a ketrecet, hogy legyen légáramlat.
3: Isten.
2: Ő felszáll, mert érzi, hogy igen, repül.
1: Hogy ez már megy, és akkor rögzít.
3: Akkor csak tedd a kocsi tetejére.
2: Ha láttok Szárszon két Vladimir után, egy kicsi ketreccel a kezemben rohadni. Egy babettán üldögélve. nagyon fura tempóban kacsázom menve, akkor a ketrec van a kezemben, és telefonnal próbálom a szúnyogot életre kelteni egy lila babettával. Az vagyok én. Jó? Ne üssetek el, és vigyázzatok rám. A gyerekek kemény. Kemény ez a kemény
3: nehéz,
2: az anyád.
3: Nagyon nehéz, hogy megtalálni az embernek így a callingját, hogy miért vagyunk a földön, de...
1: Látod, de végre egy szép cél.
3: De a szúnyogmonitorozás, az mondjuk nem szerepelt közöttük.
1: Azt tudod, hogy van olyan is, hogy például szúnyogszámláló, ott félmeztelenül ki kell üljél.
2: Jaj, nem áll.
1: Ez egy
2: Nem már,
1: hogy ezt nem tudjátok. Ne,
3: ez igazságtalan már most, mert az én félmeztelen felületem sokkal nagyobb, mint egy kisebb.
1: Így van. Szúnyogszámláló biztosnak is jelentkezhetsz, azt nem tudom, hogy ez nem úrrendes, azt hiszem. És akkor ott az van, hogy ki kell ülnöd a tópartra félmeztelenül, és számolnod, hogy hány szúnyog száll rád adott időn belül.
2: Teljesen beteg.
1: Lecsaphatod-e őket?
2: Teljesen beteg. És odaültetsz magad mellé valakit, aki nézi, és megnézi,
1: hogy a hátadon nem érzed, hogy mennyi van.
2: És akkor kiderül az adott területen a szúnyog sűrűség, hogy körülbelül fél perc alatt félmeztelenül mennyien szállnak rád. Na de most nem, közben ez illattól, meg testhőtől is függ, tehát ez se epre-se reprezentatív értem.
3: De milyenek a szúnyog beszélgetések egy hosszú nap után, leülnek egymás mellé, na, te mit szívtál ma?
2: Igen, te kitaláltál.
3: Hát na, egy langyos büdösre az ott ma. Találtam egy ilyen nagyon forró testűt, annak meg ilyen vaníliás pontyszaga volt.
4: Letöltöttem az applikációt.
2: Megvan?
4: Megvan, letöltöttem, igen.
1: Tudtam, hogy benned abszolút, partner találok.
4: Abszolút letöltöttem, igen, és itt van Magyarország térképe, és hogyha ráböksz a nyugodtan bökére a színekre, akkor lehozza, hogy milyen fajok, milyen sűrűségben hol vannak, és akkor leír róla dolgokat, igen.
2: Csak mondom, nyugodjatok meg, hogy a japán bozót szúnyog siófokon nem valószínű.
4: Hála, igen, jó?
2: Nem,
4: jó
2: is. Ha egy kicsit
3: ide. Milyen hangjelet a japán bozót szúnyogra?
4: Igen, nincsenek fönn sajnos hangfájlok.
2: Ezt írja valaki, tök igazán. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecsét el agyon ütik. Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a hurrendet. Az élő szúnyog van a borítókban. Köszönöm. Kész. Vége van. Csak halott szúnyogokat fognak kapni.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Még nem enyhülnek az allergiások tünetei, roham indult az albérletekért, ismét gabonát gyűjtenek a Magyarok Kenyere programban, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nem enyhülnek még az allergiások tünetei, halmozottan terhelik a levegőt most a pánsitfüvek, a csalánférék, a késői fák és a gombaspórák pollenjei. Az egészségügyi hatóság figyelmeztet, hogy az allergiásoknál erős orrfolyás és szemviszketés léphet fel, ezért érdemes időben elkezdeni a tünetenyhítő gyógyszereket. Roham indult az albérletekért, miután kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 ezer forintért is kínálják a kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, így Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 ezer forintot is egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok szinte órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést. Ismét elindult az adománygyűjtés a Magyarok Kenyere programban. Országszerte és a határokon túl mintegy 300 ponton várják a gazdák búza felajánlásait. Horváth Vivien programvezető azt mondta, tavaly csaknem 1200 tonna gabona gyűlt össze.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét augusztus 5-én Martonvásáron rendezik. Íme egy természetesebb, folyékonyabb változata ennek a szakasznak. Ez a mondat buktatta le Bill Oliver kanadai képviselőt, aki túlságosan is megbízott az AI-ban beszédírása közben. A parlamentben képviselőtársai és a kamerák előtt olvasta fel a ChatGPT neki szánt kommentjét a szövege módosításáról. A kínos videó hamar elterjedt a neten, sokan a politikus lemondását követeli. Ma még többfelé beborulhat az ég és egy-egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap már száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám, 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informírja, hogy a 10-es főúton Pilis-Csabán a főúton a 25-ös kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: barátaival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: De és mi mostában mit csinálom? Mostában azt csinálom, hogy amikor jövök reggel, vagy megyek délután valóban, akkor kiszúrok buszmegállókba embereket, és lehúzom az ablakot, hogy elvigyem-e.
3: Nem, áll, nem hiszem el, hogy te megállsz, és ezt fölajánlom.
2: Elmondom a ma reggeli történet. Ma reggel megint megcsináltam.
3: Ó, nagyon jó.
2: Jövök le a Budakeszi úton, sötét van, sehol senki, és áll egy bácsi a megállóba. Mondom, megint itt a jó cselekedett lehetőség. Lehúzódok, és kérdezem, hogy elvigyem-e. Áll a bácsi, megállom, és nézem, de tudod, egyedül áltok, áll, hideg van, sehol a busz, hát gondolom fél óránként egy járat, vagy 20 percenként, és föl szoktam venni idősebb embereket, és elviszem őket valameddig. Nagyon, nagyon cuki, figyelj!
3: És várja, mit mondasz?
2: Nagyon komoly élettörténetekkel találkozom. El kell, hogy mondjam. Nagyon komoly élettörténetekkel találkozom. És nagyon...
3: Valaki beszáll mellé?
2: Hogyne. A múltkor én stoppoltam, és felvettek.
3: A városban?
2: A városban felvett egy bácsi.
3: De mi, és fiatal megint úrnak. Kifogyott a benzin?
2: Nem, valahol mentem, és stoppoltam. Le kellett tenni a kocsit, minden, és mondom, figyelj, nem sétálok, stoppolok. Elkezdtem stoppolni a Szilágyi Erzsébet fasoron, és megállt egy bácsi.
3: Meg is
2: felvett. Fogalma nem volt, hogy ki vagyok, és kérdezte, hogy hova megyek. Mondom, jövök ide a bakcsomópontra, itt tegyen ki engem, mert itt nekem dolgom van. Kitett a bakcsomópontot, és végigbeszélgett a közutat, és fiatal úrnak szólított végig. Fiatal úrnak szólított, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó dolog utazni, hogy ő mennyire elrontotta, hogy nem utazott, hogy menjek és utazzak sokat, mert ez mennyire megváltoztatja az életét, és hova készül fiatal úr. És úgy hívott végig, hogy fiatal úr. És kaptam abban a 10 percben egy olyan tanítást az idős bácsitől, hogy megőrülsz egyébként. Elmondta, hogy őt hogy hívják, személyszállítással foglalkozik, és ahogy kitettem a kezem...
3: Is?
2: Nem, iskolás gyerekeket visz úszni.
3: Aha,
2: és ment itt a hegy alján. Nekem még nem kellett. A kocsim letettem, stoppoltam, és bestoppoltam magam ide a bakcsomópontig.
3: De majd ilyen papírtáblákat tartsál a kezedbe, tudod, bakcsomópont.
2: Imádom. Bestoppoltam, és elmondta, hogy igen, hogy menjünk és utazzunk, és hogy az idős korra mire jössz rá, hogy mit rontasz el fiatal korodban.
3: Oké, de a pénztárcáját elhoztad.
2: Nyilván kiraboltam.
3: Na, jó,
2: tehát azért a telefonját, a pénztárcáját, az iratait.
3: Arra, hogy mit tanultál tőle.
2: És akkor elkezdünk beszélgetni, és a bácsi konzekvensen végig fiatal úrnak szólít, aminek én nagyon örültem, mert fogalma nem volt, hogy kiült be mellé, és nem arról kezdtünk beszélgetni, hogy hol dolgozik, és a műsor, és jaj, de szeretem, és de hallgatom, mert azt én tökre unom. Nem érdekel már. Ez egyáltalán nem érdekel. Az érdekel, hogy ő mit akar mondani, és ő milyen. Érted? Már nem érdekel, hogy hallgatja a műsort, meg nézi a nyerőpáros, meg akkor tényleg a Balázsóban azok statiszták, ezek meghalok ezektől a kérdésektől, nem tudok mit. Vidáman elbeszélgettünk, és most elkezdtem én felszedni embereket, hogy stoppolok. És
3: most kanyarodsz a busz megállóban, lehúzod az ablakot, és kiszólsz, hogy jó reggelt.
2: Persze, baj, ma is megtudom. Jó reggelt, elvigyem el. Mondja a bácsinak, hogy tessék? Mondom, csak azért álltam itt félre, hogy elvigyem-e esetleg valameddig. Tessék? Mondom,
3: hogy nagy lesz a menet.
2: Közelebb lép a bácsik, nagyon cuki, hogy közelebb, és mondja, hogy tessék? Mondom, elvigyem? Gondolkozik a bácsi, néz jobbra-balra, mögöttem azért már picit áll a forgalom, majd elkezdi menni, hogy 2 kilométer down and after Szél Kálmán Square. Mondom, nem. Nem. Elvigyem. Be tetszik szállni? Nézel, bácsi. Nem, köszönöm.
3: Azt hitte, hogy angolul kérdezett.
2: Nem értette.
3: Mi az, elvigyem?
2: Nem tudom, szerintem nem hallotta. Nem hallotta, hogy ez történt. És akkor már jött a busz mögöttem, és mondja, nem, már itt a buszom. Jó, mert mondom, szívesen elvittem volna a Szél Kálmán térig. Nagyon szép kocsia van, és maga nagyon jó képű.
3: Pedig még ebben
2: mondom, köszönöm szépen, nagyon kedves. És tovább mentem. Figyelj, nagyon nagy flash.
3: De volt már, aki beszáll?
2: Van, aki beszáll, persze. Van, aki beszáll, hogy ne. Minden reggel elsütöm. Ha látok valakit a megállóban, és nézem, hogy bizalmatlan, bemer szállni, mond valamit, elzárkózik. Az emberek nagy többsége nem mer beszállni, megijed, nem érti, és látod rajtuk azt a fajta döbbenetet az arcukon, hogy egyszer csak valaki megállt egy fehér autóval a sötét Budakeszi úton, ahol őzek mennek meg vaddisznók hajnalban, 5 óra magasságában, fél hat, és megkérdezi, hogy elvigyem-e. És nagyon embere válogatja egyébként, hogy ki az, aki beül, ki az, aki nem ül be. Minél fiatalabb, annál inkább beül, minél idősebb, annál inkább nem ül be. Ezért lepődtem meg nagyon az idős bácsi, aki felvett engem, amikor stoppoltam. Az például azonnal megállt, félreállt, és a világ legtermészetesebb módján egy jó 20 percig elbeszélgettünk.
3: Jó,
2: szóval a bácsi ma nem értette, hogy én mit akarok kérdezni, de mire behajolt a kocsiba, és én ott már kiabáltam, hogy csak azt akartam kérdezni, hogy elvigyem!
3: Elvigyelek, már nem értem!
2: Nem érted, öreg!
3: Szállj már! Szállj már! Szállj már! Hogyan is nevelesz meg így a napi, hogy cselekedetem, öreg?
2: Na mi? Ő azt hitte, hogy én... útbaigazítást kérek. És vidáman elmondta a tört angolossága, hogy menjek két kilométert, egyenesen ott forduljak jobbra, és leérek a Szél Kálmán Square-re. Mondom, hát köszönöm szépen, de nem ez volt a kérdés.
3: Elvihettem, mi lehet az angolul? Elvihettem.
2: Szerintem csak egész ezért, mert a sapka volt rajta. De aztán meg nagyon barátságosra váltott, és akkor szép az autó, és maga nagyon jóképű. Hú, mondom, holnap is megnézem itt áll a bácsi.
3: És miről beszélgetsz azokkal, akik beülnek?
2: Amiről akar.
3: De várjál, hány százalékban ismernek föl?
2: Nagyon ritkán. Minél inkább tiszta lappal indulok, annál több időm van arra, hogy ő mesélje magáról valamit. Minél inkább megismer, azon ördögi körbe kerülünk, hogy ugyanazokat a köröket futjuk, amit én már nem akarok futni, mert engem ez nem izgat, és nagyon unom ezeket a köröket.
3: Ha nem ismer meg, igen? Akkor azt meg szokták kérdezni, nem, miért hát
2: most azért még nincs 10-20 utasom, tehát hogy azért még tartok még itt. Forrazosan kettő vagy háromszor vallottam már sikert, például a reggeli Budakeszi út begyűjtéssel. És gondoltam, hogy csinálok erről egy ilyen kis minisorozatot, Élettörténetek címmel, ahol beül és 10 percig megpróbálok A-ból B-be eljutni vele. Tudod, hogy úgy valamiről szóljon az a 10 perc, amit ott csinálunk. Eljutunk valahogy, de ne csak egy ilyen felszínes mértát, meg jaj, de kedves, hova megy, hanem gyorsan, minél inkább valahova jussunk el. A gyerekeivel, az életével, az unokájával, velem teljesen minden, csak legyen ennek egy kifutása, hogy mire kiszáll a Szél Kálmán téren, addigra úgy érezze, hogy wow, ez valami nagyon jó és kellemes sztori volt, ami vele történt. És a legjobb, ha fogalma nincs, hogy ki vagyok. Az a legjobb.
3: Persze, az a jó.
2: Az a leges legjobb.
3: Tök érdekes, úgyhogy hogy most ismeretlen embernek, akivel életedben először találkozol, van olyan eset, hogy sokkal könnyebben elmeséled a bajaidat.
2: Persze.
3: Mert valahogy ugye családban, nem barátnak, nem?
2: Persze.
3: Tök idegenül odaállsz egy valahova is elkezded mondani, és sokkal könnyebben megnyílsz neki.
2: Igen.
3: Nagyon érdekes.
2: Igen. Ez a bácsi, aki például engem felszedett, mikor stoppoltam, ez még annó Kolumbiai út előtt volt. És akkor kérdezte, hogy hova megyek. És akkor elmondtam, hogy hát készülök egy hosszabb útra Kolumbiába. És ott ő elkezdte mesélni a saját történetét, hogy ő mennyi mindent megbánt, hogy nem utazott, és hogy legyünk bátrak, és hogy menjünk, és hogy igen, és hogy az élmények, mert hogy ő mennyi mindent elrontott az életében. És az alatt a 15 perc alatt ő elmondta nekem 70 évesen, hogy mi az, amit ő valójában megbánt és rosszul csinált. És amikor ott ülsz vadidegenül 40 évesen egy 75 éves bácsi mellett, akinek már csak az a legnagyobb öröm, hogy gyerekeket visz úszni, és elmondja neked egyébként, hogy mi az, amit ő megbánt, és mi az, amit ő rosszul csinált, és min változtatna, az egy nagyon-nagyon nagy tanítás neked, hajnalban, sötétbe, valahol, valahova menve, vagy este, tök mindegy, érted?
3: Aha.
2: És elmondta a bácsi, igen, hát, hogy ő nem utazott eleget, és hogy...
1: És hogy Marikát hogy... a vállalati büfében leúztam.
2: Hát, igen. És hogy ezek a megbánt pillanatok, emlékek, dolgok, kihagyott lehetőségek, ezek végig kísértenek téged. Az egész utadon jönnek veled, és nem fognak soha elengedni. És azért vágj bele, és hajtsd végre az álmaidat, és csináld meg, amit szeretnél, mert a be nem váltott, be nem töltött álmok, azok megbánást generálnak, és amíg le nem hunyod a szemed, mindig rád koppint, hogy eljeje, ezt nem akartad megtenni, nem tudtad megtenni, nem csináltad meg, nem voltál elég bátor, nem ugrottál bele, stb. És egy nagyon érdekes tanítást adott az öreg egyébként. Nagyon szépen mesélte ezt el, amit nem így mondott el, hogy én most elmondom, de a mondandóján a lényege tulajdonképpen ez volt.
3: És adtál neki két repülőjegyet Kolumbiába, hogy akkor na bácsi, tessék.
1: Na bácsi, nézzel meg, kivel hoztam szesos. Egy Balázsú Best of, azt nézzük.
2: Úgyhogy most ez az új addikcióm, figyelem a busz megállókat, és felveszek stopposokat.
3: Én már
2: és
3: látom,
2: viszem,
3: hogy
2: viszem őket, ki fognak nyírni előbb-utóbb
3: belőlük. Úgy kezdődik a dolog, hogy ugye hatra jössz reggel.
2: Mondjuk egy hete nem találom a bankkártyámat, ez nem biztos,
3: már hogy valaki elvitte.
2: Simán lehet, tényleg nincs meg. Tehát ez egyébként simán megtörtént, bedobod előre a pohártartóba. Egyelőre nem volt tranzakció, amit nem ismerek.
3: 7:30-kor még itt fogsz ülni az épület előtt, mert nem akar majd kiszállni az utasod, és csak mondja.
2: A vállamra is csak sírig. Mi lehet a jó meg? Egy, kirabolnak. Kettő, eltűnik a telefonom.
3: Igen,
2: három, eltűnik valami az anyós üléssel. Négy, egyszer csak én sem veszem föl reggel a telefon, de tudod, hogy a kések, akkor tudod, hogy valószínűleg egy stoppos nagyon csúnyán elvált. Öt, elrabolnak, hat, leütnek és elviszik a kocsit. Ez a legrosszabb, ami történt.
3: Jó, emiatt csak épp úr izgulhat, a kocsi ad menjen.
2: De nem egyébként tudod, ennek az a pszichológiája, hogyha valaki felvesz, tehát hogyha stoppoltál már, akkor te is felveszel stoppost. Ha ha te felveszel stoppost, akkor valószínűleg stoppoltál, mert tudod, hogy milyen jót, és így jó kerül össze jóval. Tehát én ebben nagyon hiszek, hogy az vesz föl stoppost, aki valamikor stoppolt és akar segíteni, és az stoppol, aki lehet, hogy egyszer már segített, vagy tudja, hogy megbízik abban, aki mondjuk felveszi. Tehát nem igazán tudsz ezzel az energiával, meg ezzel a térrel magad körül szerintem egyébként rosszba belenyúlni.
3: Hát és ezért én nem stopposoknak elég sok rossz sztoriuk van.
2: Most nyilván, ha a 66-os úton stoppolsz Amerikában, azért beülhetsz valami kretén mellé, aki aztán elrabol és babáznod kell egy gödör alján, életed végéig messzelenül egy huskyval.
3: Tehát, hogy... A husky különösen fölizgatott.
2: De ezek a kicsit komfortzónán túli helyzetek, vagy ezek a szituációk, ezek borzasztóan sokoldalúak és nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. Úgyhogy majd most, ha megint felveszek valakit, elveszem.
3: Na, meg a
2: holnap megpróbálom megint. Tehát ez most állam folyamatos. Ma a bácsi valószínűleg nem hallotta, hogy mit akarok. Mire letárgyaltuk, ordítva megérkezett a busz.
3: A következő egy fiatal hölgy lesz majd, aki sikítva fog segítséget kérni a busz megállóba, hogy briganti el akar rabolni.
2: Figyelj, megáll melletted egy lesötétített ablakú fehér nagy kombi Mercedes, és megkérdezi, hogy elvigyem, önmagában nem biztos, hogy beszállnék.
3: Nem, egyáltalán,
2: nem biztos, egy sötét úton, hajnali 5:45-kor, úgy, hogy egyedül állsz a busz megállóba. Ugye milyen bizalmatlanok vagyunk, milyen nem is tudom milyenek, de hogy valahol érthető. De miért ne szállnál be?
3: Hát egyébként igen, miért ne, de pont ezért, mert sötét van, egyedül vagy, nagy merci, nagy, a franc.
2: Nyilván, ha nő vagy, vagy lány vagy, vagy fiatal vagy, nem is nagyon vennék, tehát nem állnék meg, sokkal szívesebben állok meg idősök. Nél. Tehát nem állok meg egy 20 éves fiatalány, hogy elvigyem, mert nagyon hülye helyzetet tud teremteni. Miért? De ha bent áll egy idős ember, akkor miért ne kérdeznéd meg, hogy esetleg bemere ülni melléd, és elmere veled tölteni mondjuk 15 percet, és kidobod a Moszkva téren.
3: És csak reggel csinálod? Délben, délután?
2: Általában reggel, igen, tudom megcsinálni, mert akkor van valódi segítségértéke, hiszen akkor ritkán jár a busz, akkor tud gyorsan lent lenni. Most azon az útvonalon, ahol én tömeg vagy autójárok, ez van jó tömegközlekedés, tehát most nem az agglomeráció.
3: Napközben
2: nem olyan érdekes. Igen. Úgyhogy ez egy izgalmas. Ma bácsi nem értette, mit akarok.
3: Hát már retteg, vigyázz!
2: Nem. Igen, megcsinálom civilbe, az elviszlek magammal. Című történet. Az megy még a Détot Krisztának?
3: Persze, csinálják Kriszta. Igen. Már csinálják. A Garami is csinálják már egy páran. De jó maga a műfaj, hogy
2: ez az valami... autós vezetés, hogy elmész ilyen celebekkel vagy sztárokkal vezetni, nem?
3: És igen. Ugye a riporter vezet általában, és akkor a riport alany meg ülés mesél. Valahogy szerintem annak is az lehet a varázsa, hogy egy ilyen feszélyezett stúdió légkör helyett ülsz egy tök hétköznapi helyen, egy autóban. És mentek. Tehát, hogy talán azért jobban megnyílik az ember, érted? A Krisztánál is. Nem az van, hogy beülsz egy kivilágított stúdióba, jön a sminkes, meg mit tudom.
2: Hát egy életszerűbb helyzet. Laza. Ez egy amerikai formátum egyébként, igen.
3: Laza a sztori, és akkor szerintem jobban megnyílnak. Ugyanúgy, ahogy neked megnyílt a bácsi, aki elvitt téged.
2: Igen, nagyon cuki volt egyébként.
3: Jó, tehát akkor nem izgunk. Meddig ne izguljak? Fél hétig vagy
2: azért
3: hétig?
2: Fél hétkor csörges meg. 3-4 hétkor hívd a rendőrséget. Jó. 7 órakor kezdje a kutyákkal keresni. 4-8-kor hív fel a feleségemet, hogy nem vagyok adásban. Nagy a baj.
3: Sajnálom, hogy tőlem kell megtudod a hírt.
2: Rossz ember ült mellé.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Újabb hőhullám vár ránk a héten. Bővítik az éjszakai agglomerációs járatok hálózatát Budapesten. Nem sokára kezdődik a pótfelvételi eljárás. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nyakunkon az újabb hőhullám 40 fok közelébe is melegedhet a levegő a héten. A Hungaromet szerint a hét elejé 30 fokos csúcsértékek után péntektől már 33-38 fokos kánikula várható, vasárnap pedig a 39 fokot is megközelítheti a csúcs hőmérséklet. A hét második felében esőre szinte semmi esélyünk sincs, és éjszaka sem hüll a levegő. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat. Erről Holló Péter a szervezet elnöke beszélt.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Könnyebb lehet majd hazajutni az éjszakai buliból, tovább bővítik az éjszakai agglomerációs járatok hálózatát. Augusztustól Budapestről már Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is indulnak késő esti és éjszakai buszok. Mindezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A menetrendet az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazítják, részletek a MÁV csoport honlapján. Már több mint 100 embert mentettek ki az idén a Balatonból, a vízi rendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a nyaralókat, hogy a viharjelzést szigorúan vegyék komolyan, és senki ne induljon az elsodródott matracok vagy vízi biciklik után a nyílt vízre. 2032 után is mogyoródon maradhat a Forma 1, megkezdődtek a tárgyalások a futam hosszabbításáról a Hungaroringen. Magyar Péter miniszterelnök a sorozat vezetőivel egyeztetett a jövőről, majd hangsúlyozta a rekordszámú nézőt vonzó nagydíj kiemelkedő gazdasági és turisztikai haszon. A 41. Forma 1 magyar nagydíjat a brit Lando Norris nyerte. Ma még több felébe borulhat az ég és egy-egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap már száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám, 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Közlekedési hírek.
1: A 11-esen Szentendrén tart még a burkolat felújítás a 18-as és 22-es kilométerek között. Mindkét oldalon sávszűkítésre kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
6: De nagyon forrót?
5: Ki akarok próbálni valamit? A kísérletet, tessék?
6: Hangyákra?
5: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni, benne vagy?
6: Mehetünk,
5: csináljuk?
6: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
5: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
7: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
5: Egy bőgrényi forró vizet hozzá, léci.
7: Zsőt, tudja, hogy miért hozzá?
5: Ne fogalma nincsen
6: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve
7: én örülök, hogy részletek ebben, a másnatok azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
5: Ma olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
6: Elég.
5: A repülőgépen.
6: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
5: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
7: Micsoda?
5: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
6: Tehát égési sérülések.
5: Farmeron keresztül.
6: Igen.
5: De nadrágon keresztül.
6: Persze.
7: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétárság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
5: Ez reptéri
6: kávé. Ez már a repülőgépen volt.
7: repülőgépen.
5: Nem. Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
6: és
5: persze.
6: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. melegíti a felületet a farmer nadrág.
5: Az nem védi meg?
6: Hát nem, hát. Hát az mondja, másodperc a tátára.
5: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett. Elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Oh, azért ez ilyen odaadott csúván leszek.
6: Gondos.
5: Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
7: Pizsomát?
5: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
6: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
5: Az megmarad.
6: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az körbe, ahol
7: de
6: ugye
7: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
5: A kávét?
7: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a technősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
5: Akkor visszamegy, igen, mint a technősnek a feje.
7: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
5: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a technősnek a feje behúzódik a páncélba, és elszíni.
7: Igen, nem most kapja.
6: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
7: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
5: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket, ez létezik.
7: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
5: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
6: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
7: Lehet, tud a súrgódást, nagyon az... fáj neki a
5: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
6: Ugyanaz csak lent.
5: Atya úr is.
7: Nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
6: De az átültetés is fáj. Meg hát,
7: de
6: után,
7: csak kicsit,
6: de nem
7: csak
6: lesz
7: ki kell
6: olyan.
7: Bírni, de utána már jó lesz.
5: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
6: Jó fejek.
7: Ezek fiúk kapnék 600 kilométert légi.
5: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
6: egyébként nem működik
7: elég
6: a szerszám.
7: Elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
5: Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönt, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
7: Epeműtét, 2010.
6: Az már gyerekkor.
5: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
6: De neki csak lelkisérüléseim vannak.
7: Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
5: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
7: A belső segítés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
5: Gyerekkorban?
7: Nem, ez is tavaly volt.
5: Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bármi is?
7: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
5: És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
7: Addig is azok voltak.
5: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
7: Igen, én kapaszkodó súlyai vannak. Abszolút.
5: Téged nem lehet fölökni.
7: Nekem nagyon hosszú lábújai vannak. Igen.
5: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábújjaid.
7: Erkélyre még visszafogok rajta.
5: Olyan, mint a denevér.
7: Igen.
5: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
7: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
6: Az meg nem látszik.
5: Jó, neked mi van a gyerekkorban, tessék?
6: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
5: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
6: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
5: És dobta a
6: nagykést. Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így...

0: Nem, focilabdával, kosárlabdáztunk, és akkor ott belenyúltam.
1: Végül normálisan helyre tettél.
2: Kiegyenesedett a kis ujjad.
0: Igen.
1: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van.
2: De jó
1: arcok! Nagyon szerettem.
0: Ezt apámban is csinálták. Amúgy
2: ez
0: akkor
2: minden normális laktanyában, a kollégiumban ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
1: Herpes.
2: Nekem csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
1: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
2: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új vegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én, nein!
0: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
2: Tényleg érzéketlen?
1: Itt, igen.
2: Szad már bele, akkor gyorsan keményen.
0: Gyors vércukot nézzük.
1: De várjál, ha bőrén át megy, azért ott már érzékeny.
2: Mint a Bud Spencer filmben.
0: Szúrd
2: meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézzél még azonnal, fia, hülyeségre az a vehető, kisétált és behozott egy pikádot.
0: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
2: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklomnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
1: Tényleg van benne.
2: Van egy ilyen kis dolga
3: kezdődő sánc. Ez egy kicsit fölfelé.
2: Nagyon durva.
3: Azt emöldököm még. Az egyik.
2: Az a nagyapád, az nem az, csak az a Gábölgyi. Az egy kicsit Gábölgyi is.
3: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
2: Semmi köze hozzá, csak Gábölgyi is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
0: Na mondjad, igen. Nekem mit van?
2: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
2: Húsvágóbárd,
4: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztva.
2: Igen.
4: Meg így lehajolta. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
2: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
4: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
2: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol,
0: én
2: kivel, mikor. Én
0: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítés, hogy elhasalt vele.
2: De várjál,
0: és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérelt a visszapillantót a gyerbe. És az összes tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így, hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
2: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsolt a csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
1: Anyád senki nem szirkuszolt rajta.
2: Jó, oké, na, a kis betadin, jó van, menj, aztán ezért csinál tovább.
0: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbom, képzeljétek el. Vérzett a mellbimbom.
1: Magától?
0: Nem, elmondom, hogy mi volt a sztori, és a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbomat, de az nem hagyott ilyen külső remnyomot, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott tudom, hogy 8 órán keresztül a
1: folyosón.
0: Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szízek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
2: Gyerekidő.
0: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritkarák, ilyen véres melbimbog, és a többi, és a többi.
2: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágásjeg van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikliszerelő kampóra.
0: Oh, ne!
2: Olyan olyan volt a szemgolyó, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott

0: egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
1: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugye beállt a, így a szemébe. Tehát az. A válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd nem senki.
0: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
1: Ott megkapaszkodott benne, a rajta fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és felakasztott egy a szemébe.
0: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
1: Semmi olyan nem lett, de...
0: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
0: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
1: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezembe volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
1: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy akkor amúgy elvittetek a forrázba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
0: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta tökéletesen artikulálsz.
1: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt.
0: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez itt az Aranyka Show.
2: Halló, Aranyka?
1: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
2: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
3: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Rádió 1 bemutatja július 30-a és augusztus 1-e között.

0: Március 30-a és augusztus 1-e között.
1: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: kiváló hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
2: Kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emeltáru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
5: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Újabb hőhullám vár ránk a héten. Nem sokára kezdődik a pótfelvételi eljárás. Több mint 100 embert mentettek már ki a Balatonból az idén, hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nyakunkon az újabb hőhullám, 40 fok közelébe is melegedhet a levegő a héten. A Hungaromet szerint a hét elejé 30 fokos csúcsértékek után péntektől már 33-38 fokos kánikula várható, vasárnap pedig a 39 fokot is megközelítheti a csúcs hőmérséklet. A hét második felében esőre szinte semmi esélyünk sincs, és éjszaka sem hüll a levegő. Rekordszámú diák juthatott be az egyetemekre, de van, akinek elsőre nem sikerült. Nekik sem kell várniuk még egy évet. Július 30-ától lehet jelentkezni ugyanis a pótfelvételi eljárásban. Vanó Renáta, az oktatási hivatal elnök helyettes elmondta, a jelentkezők között idén a legnépszerűbbek a gazdasági, a műszaki és a pedagógusi szakok voltak.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Már több mint 100 embert mentettek ki az idén a Balatonból, a vízi rendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a nyaralókat, hogy a viharjelzést szigorúan vegyék komolyan, és senki ne induljon az elsodródott matracok vagy vízi biciklik után a nyílt vízre. 2032 után is mogyoródon maradhat a Forma 1, megkezdődtek a tárgyalások a futam hosszabbításáról a Hungaroringen. Magyar Péter miniszterelnök a sorozat vezetőivel egyeztetett a jövőről, majd hangsúlyozta a rekordszámú nézőt vonzó nagydíj kiemelkedő gazdasági és turisztikai haszon. A 41. Forma 1 magyar nagydíjat a brit Lando Norris nyerte. Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszeg utcáin. A felmatricázott autókban biztonsági mérnökök is ülnek, akik szükség esetén azonnal átveszik az irányítást. A polgármester arra kérte az autósokat és a gyalogosokat, hogy ne zavarják szándékosan a tesztjárművek haladását. Lelőtték a berlini támadót, a férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadta rendőrökre, akik ezután lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették a hatóságok. Ma még többfelé beborulhat az ég, és egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap már száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám, 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről.
1: Közlekedési hírek.
2: Az út informéri, hogy Tardos és Vértes tolna között a 14-estől a 16-os kilométerig aszfaltoznak, az utat lezárták, a kerülő utat sárga táblák jelzik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettő ilyet láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kerbe derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Flórián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác Hungária, vagy mit tudom én, tudod ott a jobbra a hullámvasúton. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Flórián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, nem mindegy, és az a lényeg, hogy kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
2: És milyen szövegek vannak rajta?
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
2: de
1: hogy...
2: Nagy. Ja, ezt figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért, mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen.
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem. Ez egy szívből jövő fantasztikus.
1: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
2: Miért? Mi a bajod
1: én,
2: vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
2: És megmenet.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsírre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok rá.
2: Ne
1: írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
2: De nem, mindig... vagy, nem vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
1: Kis polgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
1: Na most tegyétek a szívetekre kezeteket, Jules, Anna, Juli, csak engem irítál?
2: Hát nem.
1: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, elcsinál, ne is tovább megyek.
2: Hát nem adok. Nem mosolyodsz el.
1: Nem mosolyogok azt, azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
2: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja. De az!
1: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
2: Milyen haszna van belőle? Semmilyen
1: haszna nincs.
2: Sokkal
1: többet táplálkozik. Álszent egó magamutogatás.
2: De nem!
1: Sokkal többet! Köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem. Majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
2: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
1: Nem.
2: Megfesti a táblát, hogy szembétek.
1: Kispolgári szeretethiány. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudom. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást. Neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
1: miért áll oda egy ember? Egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében, vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád. Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
2: Mert akkor
1: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
2: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
1: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam a táblájától.
2: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ez egy jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
1: Nem, teljesen egyértelmű haszonszerzés. kérdésből menne ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad, álszent hazugság, kapni akar, hogy elolvasom. És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
2: Hát,
1: miért?
2: Vagy.
1: Nem adok.
2: Nem
1: olvasom el a tábládat.
2: Nem mosolygok.
1: Nem
2: olyan
1: mosolygok.
2: Aranyos az egész történet.
1: Borzasztóan nem érzem ezt kézzel.
2: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
1: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztet, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő akar tőlem elvenni, nem adni akar.
2: De
1: megfejtettem, az ő létezésük maga az elvétel.
2: Nem, hát...
1: 100 autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
2: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsér meg te is. Egy egált akar. Mert
1: nincs
2: ő...
1: egál.
2: De kell, hogy
1: nincs.
2: Legyen, de.
1: Nincs.
2: Hát az az egál, hogy...
1: Ne legyen rám büszke. Hagyoljam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. De a Florián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke
3: jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök minden.
1: Ő se tudja, hogy
3: tök minden.
2: De nem hogy kell, hogy tudja.
3: De miért kell tudnom, hogy ki az?
1: De ezt nem így szemem.
3: Nem, magát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: Minden autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy.
3: Dolgozik ott vele.
1: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
2: Hogy egyszer meg fog ölni.
1: Ma kijön egy büszke vagyok a táblával, holnap viszont bemegy a Florián térbe, és hamburgeres előtt mindenkit. Mindenkit ügyére. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez
2: mi
1: egy
2: szám.
4: Ez csak így...
2: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
4: Anyám nem volt rám
2: büszke. Ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod lenerni.
1: A bohóc a dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: És jó, legalább benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalább, és mindannyian ráfekszünk. És
4: utána mellette ülni Balázsabba az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, így hogy van. Majd mennyire nyomorodnak.
1: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azzal a táblával. Hát normális vagy? Ne legyenek.
2: Tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
1: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
2: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, aki
1: nem
2: minden szeretet, reggel megcsinál.
1: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy idegen emberegem, ő nem szeret.
2: De ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
4: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznos.
2: A világ jó.
4: Tegyük hasznos.
1: Érted? Na kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt. Szia, Csaba.
5: Sziasztok, jó reggel, szervusz Balázs. Mi nagyon régről ismerjük különben egymást.
1: Hol
2: találkoztatok?
1: Honnan?
5: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál a Tímár utcába, képzeld el.
1: Alattam fölöttem? Hova jártál?
5: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
1: A Horváth András?
5: A Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így, itt-ott egy párszor.
2: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
1: De már.
5: Nem.
1: De te az általásban nem jártál vele, a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig, nagyon jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
5: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor így megjelentünk itt-ott, sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóban vagyok. Körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
2: Na, újjön!
1: Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóban vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
5: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
1: Ja, arról az apukád, hogy tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy van. Ezek szerint én az öreg, jól van.
5: Na, nem az igaziről, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
1: Miért állsz ki egy táblával? milyen mögötte szándék vagy. De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
5: őszintén? Teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszedtem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával. Még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csináljak, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csináljak egy műanyag hulladékból, ami végig is valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem, hogy véget ért a választás, és gondoltam, hogy akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy aztán elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, hanem munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
1: Aha,
5: nem ez
1: te kiírtad, hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
5: Amikor először kiírtam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
2: És összeszedte a szemetet is, Andrácska. Hoppá! Hát akkor...
1: Az jó. Tehát, hogy akkor ez, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes, igen.
2: Nem, van, akinek erre szüksége van, Balázs.
1: Hogy meglátni egy táblát, hogy oda mégis elsírja magát.
2: Ez az életének...
1: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
2: Nem hallottam,
1: hát, hónapok óta. Baj van ezzel a világgal.
2: Hát, azért van a Csaba, hogy az a baj, az ne legyen.
5: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élnek, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, igen. És olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
1: igen, hát ő se épp, igen.
2: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp. Csak hiányzik egy kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
1: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy? Büszke vagyok rád? Mondjuk csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak. Hogy mi van még?
5: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van, na? Büszke vagyok rád. Például, mit a mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
1: Úristen, borzongok.
2: Új, de jó, gyönyörű.
1: Ez kemény.
5: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez elég.
1: Ja, az itt vagyok, az elég. Hátulról megérkezik, hogy itt török kamionos, itt vagyok, az elég.
5: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Bavarba volt, mint egy kicsit.
1: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
5: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig, ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen vele. És az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött ide egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamint ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
2: Csaba, beszólás igen, volt igen. Már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt mondjuk, vagy valami negatív...
5: Beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ez minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van, például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én tudod 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
1: De nem lehet, hát igazából... hogy összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arrébb, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
5: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, ugye emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki sofőr, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblában, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakozat.
1: Igen, büszke vagyok rád, igen, igen, igen. Nem lehet, hogy ma kiászni szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet kérni holnap?
2: Nem érdemled meg.
1: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögöttes szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
2: Mi a zsüllel, köszönjük.
1: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
5: Persze.
1: Jó.
2: Nem úgy, mint te, aki ilyen munkó, hogy fölse hívja.
1: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos. Sajnos véget ért, András nagyon jó barátom volt egyébként tényleg. Vigyázz magadra!
2: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük a zsüllel. Jó, gyerekek, vége a rádiónak.
1: Barangozzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
2: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
1: Igen.
2: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
1: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak igen, kell lennem.
2: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelki állapototokban erre a táblára ráírnátok?
1: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy,
2: nem, pont,
1: hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
2: Tönkre kell tenned az embereket, jó, a társadalmat.
1: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy külön. Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van, de
2: lehet,
1: nektek,
2: bárki.
1: Nektek a szép vagy, mosolyog, ilyen van, de jó, hogy vagy, büszke vagyok
2: így
1: rá.
2: Így van.
1: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
2: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő zseni kereszteződésnél
1: zseni
2: várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
1: jó
2: érvényét veszti, amivel okay mi zsüllel mosolyogva álltunk.
1: Mondom. De te ott állsz, jó.
2: Igen,
1: jó.
2: Tehát mi ott állunk zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
1: Jó, Laci vágni már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
2: Háj, de jó vagy.
1: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
2: Érezd magad szarul.
1: Igen, és írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatot?
4: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
1: Én fölírnám a nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát az a nagyon nagy mondatot fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat, Zsül, mit ír? De a Zsül, az legyen szép napod, meg a jó, hogy vagy.
2: Tessék.
1: A büszke vagyok rád, mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
2: Én tudod, mit írok föl?
1: Anna, tényleg az ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Fölírta a Zsül, hogy büszke vagyok rád. Hát már most öklendezek.
2: Tudod, mit írok fel?
1: Mit?
2: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt adom át.
4: Nem, Balázs, engedd el, hát ezt nem figyelj.
1: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi? Jó, hogy jöttél, mikor mész?
4: Ez is jó.
1: Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
2: Jaj, de
4: és rajzolt
2: Zsula
4: egy napot.
1: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
4: Hát
1: érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjött, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, a gyerekek, oké, köszönjük szépen.
4: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb
1: ember. Felkelt a nap, de vagy a ronda, vagy nagyszám, az húzzá tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.

0: 1-en.
1: Még nem ehülnek az allergiások tünetei, rohamindult az albérletekért. Ismét gabonát gyűjtenek a Magyarok Kenyere programban, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nem enyhülnek még az allergiások tünetei, halmozottan terhelik a levegőt most a pázsitfüvek, a csalánférék, a késői fák és a gombaspórák pollenjei. Az egészségügyi hatóság figyelmeztet, hogy az allergiásoknál erős orfolyás és szemviszketés léphet fel, ezért érdemes időben elkezdeni a tünetenyhítő gyógyszereket. Rohamindult az albérletekért, miután kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 ezer forintért is kínálják a kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, így Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 ezer forintot is egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok szinte órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést. Ismét elindult az adománygyűjtés a Magyarok Kenyere programban. Országszerte és a határokon túl mintegy 300 ponton várják a gazdánk búza felajánlásait. Horváth Vivien programvezető azt mondta, tavaly csaknem 1200 tonna gabona gyűlt össze.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét augusztus 5-én Martonvásáron rendezik. Íme egy természetesebb, folyékonyabb változata ennek a szakasznak. Ez a mondat buktatta le Bill Oliver kanadai képviselőt, aki túlságosan is megbízott az AI-ban beszédírása közben. A parlamentben képviselőtársai és a kamerák előtt olvasta fel a ChatGPT neki szánt kommentjét a szövege módosításáról. A kínos videó hamar elterjedt a neten, sokan a politikus lemondását követeli. Ma még több felé beborulhat az ég, és egy-egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap már száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám, 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Közlekedési hírek.
1: A 11-esen Szentendrén tart még a burkolat felújítás a 18-as és 22-es kilométerek között. Mindkét oldalon sávszűkítésre kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Időjárásunk, Ferenc?
7: Napos.
6: Köszönjük szépen!
8: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
9: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
6: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
10: hogyan mesélnek. Szám pillanatnyilag nem kapcsolható.
7: Eddig jó, Laci.
9: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt. Igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
6: Miért nem?
9: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni. Jó.
6: Legyen Tibi.
9: Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
6: Egy jó szóra számítom.
9: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne add oda
6: a
9: Tibit.
6: Mit kell érzek Dénes, de a jó szó.
7: Dargoncás és Éva.
9: Halló!
11: Sebestyén Balázs, Attila.
9: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Ráskeszer, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
6: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
9: Zavarhatunk egy pillanatra?
11: Persze.
9: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
11: Gépészmérnök. Debrecen.
9: Gépészmérnök vagy Debrecenben. Gépészmérnököt. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
11: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
7: Van meló, megvan a család. boldogság van, nyugalom, béke.
6: Túsz vagy?
11: Így van, így van. És veletted?
9: És velünk? Mert kedves vagy. Jól vagyunk, meg vagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
11: Szeretem, igen.
9: És már
11: el vagyok.
9: El vagy vele.
11: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
9: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
11: Igen, már bent.
9: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
6: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
11: Nincs. Igazából aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én mikor van időm, szoktam, de...
9: De gépészmérnökként nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
11: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
7: Köszönjük, mérnök úr.
9: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt. Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
6: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. Megnyugodott.
9: Nem túl közlékenyen magyar, azért azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszepper egy kicsit ettől.
6: Erre bolod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
9: Igen, jó, én női hangot érzek.
0: Igen, tessék.
9: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk, zavaratunk egy pillanatra, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sevecsi Malácsi, rádió műsorból telefonálunk.
0: Igen, tessék.
9: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, milyen a közérzeted, egy nevet mondasz-e legelőször.
0: Endre vagyok.
9: Endre, szia Endre. Endre, hol értünk el, merre vagy?
0: Feles egyház.
9: Mivel foglalkozol, Endre?
0: Folyamatmérnök vagyok a Aerospace-nél.
7: Mérnök reggelünk van.
9: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
7: Magyar mérnökök, ez volt a kereső szó.
9: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan, mit csinálsz?
0: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
7: Micsoda?
6: Pont jó, hogy beszélünk.
7: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
0: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzá kell.
9: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszaküldjétek, hogy ott összerakják.
0: Igen.
6: Akartam kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
0: Hát nagy légitársaságok. Az összes tulajdonképpen.
6: És veres egy házán kell akkor ott szervizelni, ez olyan izgi.
0: Igen.
9: Ez milyen dolog, hogy elküldöm, mint amin a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
0: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motor, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
7: A vizergépet például szervizeltek?
0: Például azt is, igen.
9: Aha, menő. De hogy egy bizonyos részét a gépnánk, és akkor azt megcsináltuk?
0: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják. Ezek más szájtok.
9: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy szép?
0: Azt maszekba, persze. Délutánonként.
9: Igen, megkaptátok
0: az garázsba.
9: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből. De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen. Jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
0: Így van.
9: Hát ez nagyon menő.
7: Nyaralást terveztek.
0: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvégé, és akkor lesz.
9: Augusztus 20 hosszú hétvége.
7: Mi a célállomás?
0: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
7: Legjobb.
9: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltad, azt írja.
0: De jó, köszönöm.
9: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad, azt mondja, hogy kolléga.
0: Igen, azt tudti. De mi rádiót hallgat, még nem dolgozik.
7: Na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
9: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen dolgozni. Ez
0: túlnya bukta. Igen, ez... Éppen kín vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy mi rádióznak.
9: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
0: mondom. Hát az egy jó reggel akkor.
9: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
6: Köszi. Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtóművük, de most már nem aggódnak.
9: Igen.
0: Nem kell.
9: Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
0: Köszi szépen, sziasztok!
9: Elő. Túl jó arcmérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
6: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
9: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
6: tervezeket. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
9: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból.
6: Nem generálja őket, csak kimenti a éppen egymásra vannak hívásban.
7: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
9: Én adnék még egy mérnököt. Jó, de Iván.
7: Normális mérnök.
9: Én is jól vagyok. Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
6: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
9: Azt arra én is.
6: Ugye? De más indokokban.
9: Igen. Jó, dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
6: Ú, átirányítás, ez valami. Itt már valaki szabadságon van.
9: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokkolom. Kezdj csokkolom. Jó reggelt kívánunk.
12: Igen.
9: Zavarhatunk egy pillanatra?
12: Tessék.
9: Itt vagyok. A Rákóczi Feri van itt, a Rászkó Eszer, meg a Sebestyén Mázsi. Egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
6: És ez nem számít zaklatásnak.
9: Így van.
6: Nagyon fontos információ.
9: Hogy vagy ma reggel?
6: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
9: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
7: De melyik az fontos?
9: Nagylábúja. A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
6: Szexfüggő
9: délegyházát dolgozik a bányatavaknál.
7: És valaha mérnök volt.
9: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
12: Halló.
9: Halló. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rászkó Eszter, Sebestyén Balázs.
13: Magyar Géza vagyok.
9: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
13: Igen, miről van szó?
9: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekkel, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
13: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
9: Na, miért?
13: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
9: Na, Géza, maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
6: Mitől volt szép a gyerek?

0: Milyen mérnök vagy? Gépész?
1: Híradástechnikai
2: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
1: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam. Tehát
2: és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
1: Én most Nagykőrösen vagyok.
2: Nagykőrös. Na jó, van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodon van a magyar így kedden reggel.
0: Jó? Neked, Géza. Jó egészséget.
1: Köszönöm szépen. Szép napot.
2: Hello.
3: Köszönjük. Hello.
2: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Mi halló, jó reggelt kívánunk. Sebesség Vás, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra.
4: Ti vagy, persze. Sziasztok.
2: Hello. Mérnök vagy, ez nagyon fontos nekünk így ma reggel.
4: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
2: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
4: Bankba dolgozom.
2: Bankba? Helyileg merre?
4: Budapesten.
2: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
4: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
2: Szia, Melinda. Hello, Melinda.
0: Na, jól van.
2: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
4: Nagyon jó, köszönöm szépen.
3: Most nem vagy bent.
4: Munkával indul. Tessék?
3: Bent vagy a bankban?
4: Igen, dolgozom.
3: Milyen laza.
2: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
4: Igen, itt vannak a kollégák is.
2: Igen?
4: Persze.
2: Üdvözöljük őket, mondd meg.
0: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
4: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
2: Rendes bankosok vagytok.
4: Persze, természetesen.
2: Nagylábújad meg van, Melinda, ez nagyon fontos.
4: Nagylábújam, persze. Milyen lenne?
0: Most egy olyan embert keresünk.
2: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van, mi a jókedv oka? Van valami oka, különösképpen ugye júniusi jókedv?
4: Hát mi veletek beszélünk, persze.
2: Az nagyon jó.
0: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
4: És Balázs, nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió Egyet szeretjük.
0: Na figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed, vagy
3: Annácska,
0: vagy Annának, Laci, vagy Izzi, vagy
4: Anna. Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
0: Na jól van, akkor ezek szerint a mindent tudsz rólunk, ez is valami.
2: Igen, azt írta egy hallgató, a bármistáról vegyetek már le, intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedv oka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
4: Mit csinálok? Semmit.
2: Ez a beszéd.
0: Ti az a fajta munkahely
4: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
0: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
4: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
2: Aha, tehát vannak ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
4: Persze,
2: jól van. Oké, és ismered a műsort, szoktál minket hallgatni?
4: Persze, szoktanak minden nap.
2: Aha,
4: jó. Amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
2: Hát a HO az, igen.
3: Nagyon szeretek én is.
2: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké. Örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
4: Igen.
2: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
4: köszönöm,
2: ott a
4: dolgoztunk. Köszönöm, nektek is.
2: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
0: Szia, Melinda.
2: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus szám generátorából került elő Melinda is.
0: Halló?
2: Hát igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebességváros Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
5: Igen.
2: Hogy hívnak? Szia!
5: Martin Tibornak.
2: Tibor, szia Tibor! Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
5: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
2: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
5: Székesfehérvár.
2: Fehérváron értünk el.
3: Fehérvéden.
2: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
5: Jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvőm.
0: Ez egy ilyen retter, de egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
5: Hát 9 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
2: Közepes. Párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
5: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
0: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
5: Soroljam.
3: Jöjjön, gyerünk.
0: Mindenre nyitottak vagyunk.
2: De fia, a táncóra mindent elmond. Az mindent.
3: Hogy az olyan szép, nem áll?
2: Szegény.
3: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
5: Klasszikusokban, nem raktunk bele

0: elemeket.
1: Édesem, de... te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
0: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára van. Kivirultam.
1: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen, mióta vagytok együtt?
0: Két éve.
2: És akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
1: Vagy el vannak a fagolyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
0: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
1: Esküvő után. Aha. Hát
2: önkéntesen veszel részt ebben.
0: Így van, abszolút.
1: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
0: Balaton világosan lesz.
1: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De az szép, jó. Hát egy szép jövő. Öztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
0: Mennyasszonytánc nem. Mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
3: lehet tenni a kis pénzeket.
0: De mennyasszonytánc mind úgy arra,
2: egy QR-kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
0: Ide lehet utalni.
1: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, ezt szájgevő, eszköz készlet, pohár készlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
0: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszköz készletünk, meg tányér készletünk.
2: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
1: Igen, ott lehet majd látni.
2: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
0: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. De te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó, van, és nagy szerelem?
0: Igen, nagyon nagy.
1: Hogy nem te?
3: Igen, hallja.
1: Hallja a párod most egyébként?
0: Szerintem nem, mert nem
2: szokott
0: feljóltatni.
2: Retrót hallgat.
0: Igen.
2: Arra gyakorol.
1: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
0: 33.
1: Hát, éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen? Azért a számíthatunk erre lesz?
0: Igen.
1: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba. Mindenki nagyon jó. Jól van.
3: Van már, hogy kilopja el a mennyasszonyt.
1: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
0: Köszönöm.
1: Kitartást, erőt, és
3: leszel egyszer még szabad.
1: Kompromisszumot. Hosszúat előtt állsz. Csáv.
2: Hádolmentes kompromisszumokat kívánok. Sebesti Balázsa.
1: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
2: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
1: Esküvő. Egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt. Jön a vendégsereg, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
2: Laktózos. Szerintem laktózos érzik.
1: Haló, jó reggelt kívánunk.
4: A
1: szerekrába. Igen.
2: Jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
1: Igen, zavarhatunk egy...
4: Zavarhatunk
1: egy pillanatra, rádiós közjelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferencre, Ráskó Eszterrel.
2: És Sebestyén Balázsra.
4: Így van.
2: Úristen, ti lesztek az mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
1: Ki a kolléga ott melletted?
2: Le, hogy mellett letetted. Letetted, kutya! Szaktanári!
1: Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
2: Ez mondom neki, ez brigád volt.
1: Nagyon kevésbe
2: voltak. Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikban voltak. Mert vissza kell menni a tüzépre.
1: Nagyon

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki a poskupon ajánlatként.
6: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Újabb hőhullám vár ránk a héten. Bővítik az éjszakai agglomerációs járatok hálózatát Budapesten. Nem sokára kezdődik a pótfelvételi eljárás. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nyakunkon az újabb hőhullám, 40 fok közelébe is melegedhet a levegő a héten. A Hungaromet szerint a hét elejé 30 fokos csúcsértékek után péntektől már 33-38 fokos kánikula várható, vasárnap pedig a 39 fokot is megközelítheti a csúcs hőmérséklet. A hét második felében esőre szinte semmi esélyünk sincs, és éjszaka sem hüll a levegő. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat. Erről Holló Péter, a szervezet elnöke beszélt.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Könnyebb lehet majd hazajutni az éjszakai buliból, tovább bővítik az éjszakai agglomerációs járatok hálózatát. Augusztustól Budapestről már Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlac háza felé is indulnak késő esti és éjszakai buszok. Mindezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A menetrendet az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazítják, részletek a MÁV csoport honlapján. Már több mint 100 embert mentettek ki az idén a Balatonból, a vízirendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a nyaralókat, hogy a viharjelzést szigorúan vegyék komolyan, és senki ne induljon az elsodródott matracok vagy vízi biciklik után a nyílt vízre. 2032 után is mogyoródon maradhat a Forma 1, megkezdődtek a tárgyalások a futam hosszabbításáról a Hungaroringen. Magyar Péter miniszterelnök a sorozat vezetőivel egyeztetett a jövőről, majd hangsúlyozta a rekordszámú nézőt vonzó nagydíj kiemelkedő gazdasági és turisztikai haszon. A 41. Forma 1 magyar nagydíjat a brit Lando Norris nyerte. Ma még többfelébe borulhat az ég, és egy-egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap már száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám. A frissebb hajnal után délután már 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről. Csütörtökön tovább fokozódik a kánikula, szombaton és vasárnap pedig 38-39 fokig melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: észak-koreai kis hírecske. Mi történik Észak-Koreában? Te láttad ezt a ballonos hírt?
1: Nem. Mi ez? Nem. Észak-Koreában mi történik? Demokrácia.
0: Észak-Koreában demokrácia nincs. Deficit van. Az nincs. Nem tudjuk, hogy nagyon mi van, mert nagyon zárt ország, ugye? Tehát, hogy igazából sok hír nem jut ki, se ember nem jut ki. Senki nem jut ki, meg nagyon be se jutnak újságírók.
1: Várj, és de tudjuk, hogy nem élnek jól. Ha bejutnak, akkor úgy viszik őket körbe, hogy óriási, hogy csak a propagandát mutatják nekik. Tehát jó létben élő állampolgárokat mutatnak, 5 kilométerrel arrébb éhező emberek vannak. Szóval nagyon kemény.
0: Igen. Igen. Kemény. És ugye az van, hogy most kitalálták az észak-koreaiak, hogy ilyen zsákokban kezdik el bombázni Dél-Koreát, és kiderült, hogy a földet ért zsákokban vegyesen volt szemét, műanyagpalack, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. És figyelj, és lefotózták a dél-koreaiak, hogy megérkeznek ezek a zsákok Észak-Koreából. Na ennek vajon mi az üzenete? Itt vannak a ballonok, megjöttek, és kiderült, hogy ugye 4-4 írtam, az Észak-Korea több mint 150 fekáliával és szeméttel megkapott léggömböt küldött Dél-Korea területére.
1: Aha. Mi lehet a felirat? Mert van a léggömbökön felirat.
0: Azt
1: ezek
0: nem tudom
1: elolvasni. Ki gyerekek, mint ilyen nagy óvszerek, és az alján van a csomag valóban.
0: Igen.
1: Aljában van a csomag. Szerintem ez egy bizonyíték, hogy igenis mi jól élünk itt, mert vannak műanyag palackjaink, elemeink, akkumulátoraink és kakink.
0: De ezt így nem tudják hova tenni, és akkor így átrakják a másik oldalra.
1: Ahol van hely, akkor az ott azért van.
0: Igen. Azt mondja Kim Jong-un, ugye nagyon begőzölt azon, hogy Dél-Koreában ilyen nap röplapokat repítettek át az északi határon, és erre lehetett a válasz a szőuli, vagyis a dél-koreai vezérkar jelentése szerint, hogy léggömbök helyi idő szerint kedd éjszaka meg is érkeztek Dél-Korea területére, különféle helyen landoltak.
1: Megvan az éjszaka.
0: Vegyes szemét, műanyagpalack, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. Ezt elhiszed, de normálisak.
1: Megvan a, hogy hívják a nagy gyűlés, az észak-koreai diktátor, hogy összehívja a vezérkart. Uraim, ez a röplapszólás bosszúért kiált.
0: Igen.
1: Mink van?
0: Toroljuk meg.
2: Szarunk, igen. Főnök, szarunk! Az van! Gyerünk!
0: Dél-Koreába szokott menni így a segély, át Észak-Koreába, azt mondják. Na most ők ezt akkor visszaküldték, csak részben a maradványokat. Igen. Az észak-koreai atombomba.
1: Mi van, ha rossz felől fúj a szél?
0: Akkor nem jön át.
1: És akkor várnak, addig vár, amíg nincs déli szél, ami átviszi Dél-Koreába?
0: Akkor igen, meg kell nézni, hogy honnan fúj a szél. Igen, igen, ez észak-koreai űrprogram. Igen.
1: Mi a baj? Hát most nyilván értjük, hogy mi a baj ezzel, de hogy tulajdonképpen ez a 150 zsák szemét, hát nem volt olyan sok, ha Magyarországon szétnézel egy ilyen szed magad szemét akcióba, sokkal többet összekaparunk, mint ők, amit most átküldtek. Hogy ez például diplomáciai fricska?
0: Szerintem igen.
1: Amikor egy ilyet, és mi a megszorulás?
0: Szerintem igen. Valamilyen röplap átmehetett Dél-Koreából, lehet, hogy akár az észak-koreai állam, vagy a vezetés ellen, vagy bármi, és akkor erre ezt visszatolták, hogy akkor ezt nektek, itt van a fricska. Hogy ne küldjetek nekünk semmit.
1: Addig igen. Jó egyébként, míg nem ballisztikus rakétát küldenek, ugye? Már nem tudjuk, hogy van-e, vagy nincs. Azt mondta Kim Jong-un, hogy nagyon fejlesztenek mindenféle rakéta, ezért amíg nem azt küldik, hanem egy kis kakit, én boldog vagyok.
0: Igen, igen, igen, inkább a szemét menjen légömben. Igen, ez egy jó kis történet, igen.
1: És még egy fontos dolog, hogy lehet, hogy ezt nem is egyébként a koreai vezetés, az észak-koreai vezetés találta ki, hanem ez egy új szökési módszer lesz. Most ugye azt kísérletezik ki, hogy hány kilót emel a léggömb. Emlékeztek, amikor Janit Balaton partján megröptett.
0: És röpült is.
1: És röpült.
0: Nagyon sok héliumos lufi kellett hozzá, igen. De föl tudott emelkedni, igen, a levegőben. Ugye, igen, volt egy kötél, egy vezető szár, amit nem engedtük elrepülni, de Jani fölröpült. Tehát, hogy meg tudtuk emelni. Na. Nem kevés lufi kellett hozzá.
1: Így van, tehát most ez lehet, hogy ez egy kísérlet, ugye, a helyi emberek így fognak átszökni majd Dél-Koreába. Egyelőre szeméttel próbálták meg azt kipróbálni, hogy mennyi, hány kilóra kell lefogyni ahhoz, hogy át tudj menni a lufival.
0: Igen.
1: Észak-Koreában a fogyókúra az egy ilyen népi nemzeti vonal, tehát támogatott, ugyanis nem, igen, kapsz enni.
0: Nem nagyon van mit, ugye, elvileg, hát azt halljuk, de valószínűleg ez igaz. Igen.
1: És akkor most zajlik a kísérlet, hogy mikor tudnak elindulni vele.
0: Na jó, de hány ilyen szomszédi viszony lehet, gyerekek, amikor így fogod és átdobod, ő visszadobja. Te átdobod, ő visszadobja. Nem?
1: Tehát, hogy az... Igen, nem a miénk, véletlen esett át.
0: Igen, hányan szenvednek a rossz szomszédi viszony. Észak-Korea, Dél-Korea, mint a gyerekek egyébként, nem? Két tesó, aki marja egymást. Észak-Korea, Dél-Korea. De ez a szomszédi viszony már is megvan. hogy átdobod, átteszi, visszateszi. Át nagyobbat teszel, visszateszi. Hányan küzdenek így ezáltal? Vagy ettől nekem mindig jó szomszédaink voltak, nem volt ilyen szomszéd háborúban igazán részem, de azért ez nagyon meg tudja keseríteni.
1: Hát nálunk új kígyóson ez egy népnemzeti vonal volt egy darabig, pedig ugye rendes paraszt emberek élnek még most is ott, de volt, nekünk volt egy rokonunk, aki küzdött a szomszédjával. Igazából nem
0: voltak jobban?
1: Hát nem nagyon, de pont ez az átdobálós rész, amit nem értesz, mert hogy az egyből kiderül, hogy az nem a tiéd. Ugye? Tehát ha a szomszéd átdob valamit, amit neked nincsen egyébként, tehát
0: igen, akár ami szemétet, nem te vagy.
1: Ami nem te vagy, az egyből kiderül, hogy csak onnan jöhetett, és akkor a rokon visszadobta, a szomszéd ezen fölháborodott, hogy miért dobja vissza, és elkezdődött a beszélgetés, hogy de ez nem lehet az enyém, mert nekünk ilyen nincsen, tehát ezt te dobtad át. Nem? Hiszen most dobtad át. Igen, de én azért dobtam át, mert egyszer már átdobtad.
0: Igen. Ez ilyen megállíthatatlanul mérgesedik el nagyon gyorsan, nem? Tehát, hogy ez egy rossz szomszédi viszony megindul, onnan nem nagyon van kibékülés. Vagy onnan nem nagyon van, nem is tudom, visszaút. Ha egyszer az elmérgesedik, akkor elindul az egymás könyörtelen csesztetése. Nem tudom, hogy ennek... És egyik se lesz bölcsebb, mert hogy nem áll meg egyiknél se. Tehát az oda-vissza cseszegetés.
1: Ne,
0: az...
1: Ott kéne okosnak lenni, amikor azt mondod, hogy oké, üljünk le, ígyunk meg valamit, beszéljük.
0: Igen, igen.
1: Mert nem szeretsz hátra vonulni, tudod? Tehát, ha egy ilyen ízé buliba benne vagy, ott neked már harcállásaid vannak. Ott területvédelem van, a igen. Családod élete a tét, előbb igen. Vagy utóbb.
0: Ez vidéken van inkább, vagy Pesten agglomerációban? Vidéken?
1: Nem,
0: szerintem a vidéken megszokta a szomszédot az ember, nem? Tehát ott, hogy tudod, hogy ki a szomszédod, ismered, valószínűleg a szülők is együtt laktak, vagy egymás mellett. Tehát ott valahogy azt szerintem én ezt békésebb dolognak gondolom. Nem feltétlen?
1: Ha jóba vagy, akkor igen. De ha nem, itt is, ha jóba vagy a panel szomszédoddal, akkor tök normális a viszony.
0: Aha.
1: Itt ugye nem tudsz átdobni valamit. Itt tudod, mi megy? A folyosói adok-kapok. Tehát a közös folyosón... Igen, hát a közös folyosón meddig tart a terület, a tiéd átlógott. Most ti jártatok át előttünk sáros cipővel, és pedig én most mostan föl a folyosót. Ott inkább ilyenek vannak. A szomszédi viszony, a kerítésen való átdobálás az meg a vidéké.
0: Amikor fogod és átrakod.
1: Átlógott a gyümölcsfám, de nem szedheted le a gyümölcsöt, hiszen az az én gyümölcsöm.
0: Azek annyira
1: az
0: pitik.
1: Igen.
0: Ez annyira piti.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy az a legalja. Tehát van egy cseresznyefám, amiből három ág átlóg. Én nem tudom leszedni, mert ahhoz át kéne mennem a kertedbe, de te ne szedd le, mert az az én cseresznyefám.
0: Igen. Itt nincs épés, csak háború írja valaki, aki valószínűleg...
1: Mondtam, hogy lövészárkok.
0: Igen, valószínűleg itt meg ez nagyon elmérgesedett. Igen. Nálunk a szomszéd letakarta a kéményt, mert felé ment a füst. Azért az milyen.
1: Hát így aztán megfulladt az egész család, mert visszajött.
0: Azért letakarod a kéményt.
1: Hogy az a fölkemászol a házamra.
0: Hát meg az letakarod, hát azért az elég veszélyes. Igen. Nálunk a szomszéd a kutyát kuláztatta mindig az ajtónk elé, összegyűjtöttem neki, ha vigyadagott zacskóba feldobtam neki az erkére, még ő volt megsértődve. Igen, ezek a szomszédok általában nagyon önérzetesek is, nem? Tehát, hogy ez a legrosszabb egy önérzetes bosszúálló szomszéd. Aki mindenért büntet és mindenért bosszút áll, igen.
1: Én a legjobb.
0: Na?
1: A szomszéd öreg lány azt mondta, hogy tőlünk mennek át hozzá a legyek, így azok a mi legyeink.
0: Na ez átok. De hosszú évekig élni így, én szerintem ez pokol. Tehát egy ilyen, gondold, egy ilyen nővel élsz, aki a legyekről azt gondolja, hogy tőled ment. Tehát, hogy ez gondold el. Hú, nekünk ilyen szomszédunk volt Diósdon, vettünk egy másik házat Török Bálinton. Mihály és Laura ott rohadnak azóta.
1: Mihály és Laura.
0: nem tudjuk, hogy kiről van szó, de nem lehetett túlságosan jó a viszony, igen. A szomszédunk elvett közel 200 négyzetméter területet tőlünk, mi vagyunk a szar szemét szomszédok, mert ügyvéddel visszaszereztük. Mi az, hogy elvett 200 négyzetméter? Mi az, hogy egy szomszéd elvett?
1: Kerítést építesz, és egy picit arrébb húzod. Így szoktuk csinálni.
0: Anyukám a szomszédon annyira összebalisztak, hogy sodrófával harcoltak egymás mellett. Ez egymás ellen ezt szergom. Gondold el, mikor nekiállnak már verekedni a sodrófával. igen, végén már a lépcsőházban meglátták egymást, elkezdődött a harc. Nem áll. Jézus Isten. Vidéken az a baj, hogy a pesti paraszt kiköltözik vidékre, és zavarja a kakas meg az ilyenek. Na, egyébként ebben is van valami.
1: Ezzel egyet igen. Tudok érteni, hogy mindenkinek van a vidékről egy negédes álma.
0: Igen, egy romantikus álom, ami nem úgy van.
1: Így van, hogy gyönyörű kerted van, de ehhez semmit nem kell csinálni, mert az magától úgy van, minden reggel csönd van és nyugalom, nincs flex, nincs fűrész, nincs fűnyíró, nincs kakas. És amikor kiköltözik valaki vidékre, akkor szembesül, hogy ez nem így van. És innentől kezdve jön a szomszéddal való vitatkozás, igen. És a szomszéd mondja,
0: hogy hangos a kakas.
1: Hogy oké, én meg itt élek 50 éve, és azóta van kakasunk. Nem igen. Ugyanaz, mert néha lesz belőle egy jó pörkölt, de változó kakas, de a kakas az ilyen, az reggel kukorékon.
0: Igen. Nagyapám átment a szomszédot panaszkodni, hogy találta veteményesben egy negyed téglát, ő dobott át. Honnan tudja, kérdezi a szomszéd, onnan, hogy tegnap előtt én dobtam át, mert a tied. A veje volt. Panelban a fenti szomszédra riasztó pisztolyjal lövök a nappaliban. Ez tényleg a pokolban, hidd el. Jézus, atya úristen. Nagymamám egy közös portál lakott egy másik öregasszonya, volt egy macska, aki mindenkinél evelté volt, amikor elpusztult a macska, egymás ajtaja elé dobálták két napig, hogy a tied, nem a tied, nem a tied. Érted? A halott macskát dobálták egymásnak. Nálunk a szomszédunk megette a kutyánkat.
1: Nem már!
0: Hívd föl annak.
1: Nem hiszem el.
0: Azt mondja már el nekünk. Persze, megette a kutyát, nyilván megette a kutyát. Azt, hogy eltette rából, oké, vagy eltüntette, oké. Honnan tudod, hogy megette?
1: Mert az volt a terv, hogy megette. Hogy úgy eszi, hogy úgy tünteti el, hogy meg is eszi.
0: De nézzük, próbáljuk meg hátra elmondja. Ki eszik kutyát? Az idegesítő egy kutya, akkor megeszed. Hát maximum elteszed lábalól.
1: Lehet, hogy kínai.
0: De nem eszed meg. Ez még lehet, hogy kínai volt, igen. Az én szomszédom autógumikat tett ki a kocsi mögé, telepakolt a téglával, hogyha tolatok, kitörje az össze az autómat. Bosszúból mesztelen csigákat dobálok át hozzá.
1: És micsoda szellemi energia van ezekben.
0: De ugyan, nagyon borzasztó, hogy ilyen. Hatalmas diófa zavarta a szomszédot, mert átlógott, ő nem fog levelet szedni, tőből kivágatta. De akkor az azt jelenti, hogy a tetelkeden kivágatta
1: nem
0: a fát.
1: Nem vágathatsz ki egy
0: megölném. Hát az hogyan? A szomszédunk olajjal, motorolajjal öntött el az utcát előttünk, hogy ne poroljunk. Az milyen dolog.
1: És micsoda környezet.
0: Milyen emberek vannak.
1: Sima följelentés, gyerekek.
0: Milyen emberek vannak, atyaisten. Hétvégi telkünknél a szomszéd a levágott gazt állandóan átdobta, megelégeltük, mert 20 deka élesztő ment az emésztőjébe. Intéztünk neki egy fürdő felújítást. Az tönkreteszi?
1: Hát visszanyomja persze az emésztő gödörből, ugye a elkezd dolgozni az élesztő.
0: Tényleg? Halló, jó reggelt!
3: Halló, sziasztok!
0: Hello, hogy hívnak?
1: Krisztián. Csak úgy az ország részt körülbelül lőjük be, hogy hol történt az eset.
3: Hát Feri, nem kell mondom, ez Alföldön történt. Nem volt kérdés.
1: Jó, de hát mondom azért mégiscsak. Jó, Észak-Alföld vagy dél?
3: Szónoktól nem messze, okay. Marfi környéke.
1: Marfias környék.
0: Jó, ez egy elmérgesedett szomszédi viszony volt?
3: Igazából nem, mi egymás jobban voltunk, csak hát nem nagyon volt pénzük, valószínű. És így egyik reggel arra mentünk ki, hogy hát nincs meg a kutya. Kerestük mindenhol, és a öcsém átterett látni hozzájuk, és ott átlátott, és hát mondta át, hogy megtalálta a kutyát. Mi ennek örültünk első körbe, de utána láttuk, hogy fel van téve száradni neki a bundája.
0: Jaj, nem. Mi az, hogy fel van téve? Mi kihámozták
3: ez
0: a kutyát?
3: Ez egy német kutya volt. Igen, ez egy nagy bajnok kutya volt, és ott volt feltéve a bundája, és hát meg ott főtt egy bogdázsba.
0: Ne csináld, Jézus Mária! De milyen szomszédod volt? Mi az, hogy megfőzött egy német juhász kutyát? Azért ezt nem szokták, hát, vagy legalábbis nem tudom, hát legalábbis ez nem egy bevett dolog.
1: A bundáját el tudod adni farkasnak, ugye?
3: Nem, utána azt ő hordta.
0: Jaj, ne. És akkor mindig láttad, hogy jön egy kabátnak álcázva? Ne csináld!
3: Téli időszak volt, és gondolom, hogy se ételem volt neki, se ruhájuk, és így mi megoldották a kutyánkkal.
0: És akkor kiment a rokonod, és látta, hogy ott bográcsban, ott az öcsét, ott fő a kutya bográcsban?
3: Igen, és ott volt mellette sajnos mert ugye azt gondolom nem főtt meg, hát a feje. Letéve.
0: Ja Istenem, ez nagyon kemény.
1: Hú, szerencsétlen. Hogy Buksi, hogy örülné ezeknek a csontoknak?
3: Bobby-nak hívták szerencsétlen, de hogy befejezte a pályafutását.
1: Igen. Mit mondtatok, hogy mi, de beszéltetek erről, hogy szomszéd? Hát azért ez...
3: Hát utána megbeszéltük, de az nem publikus, már nem volt szép a sztori vége. De utána azért átbeszéltük, hogy ezt még egyszer nem kéne.
0: Átbeszéltétek, értem ezt.
3: Nem volt kutyánk, utána már nem mehetünk kutyát vinni, mert veszélyes környéken laktunk.
0: Azt mondja, ezért ez kemény, az ilyen szomszédi viszonya. Nem is nagyon tudsz mit csinálni, ő se akar költözni, te se akarsz költözni, de azt még azt is el tudja rontani, hogy a kertbe legyen kedved kimenni. Szóval, hogy ezért ez így kemény ebben a formában.
3: Igen.
0: Azóta is ott vagytok, vagy egymás mellett vagytok azóta is, vagy eljöttetek?
3: Nem, ez már régen volt, ez 2000-ben történt, én azóta külföldön élek, családomban, ez még akkor történt, 1924 évvel.
1: Jó, de nagy kérdés, hogy kutyád is van?
3: Macskánk van.
1: Macska.
3: De az csak bent. Azóta csak bent megyük tartani az állatokat, akik nem, mert mit lehet tudni, látjátok.
0: Igen, kicsit ilyen Hannibal Lecteres, de ebédre nem hívott meg a kutyából. Tehát az írja valaki, az lett volna durva, a szomszédbe meg is hív. Igen, kóstolultad.
3: Nem, hál' Isten. De ez megtörtént, szóval mindenki
0: vigyázzon
3: a kutyájára.
0: Simán el, simán el tudom képzelni. Tehát ebben csak megdöbbentő a történet, de nem hihetetlen. Szóval meg ahogy elmondod, hát én azt gondolom, hogy ez igaz.
3: Az Alföldön nem, igen.
0: Igen.
1: Jó, most ne sározzuk be az alföldieket, hogy állandóan megeszik a szomszéd kutyáját. Rendesen sertésből szoktunk kolbászt
3: csinálni. De néha
0: előfordul. Mi mérgesedett el ennyire egy viszony, mikor már szomszéd megeszi a kutyádat? Tehát az mi tud ennyire elmérgesedni? Akkor ez egy hosszú távú szomszédvita volt, gondolom, nem?
3: Igazából jó, nem volt semmi gond köztünk, megkérdeztük, hogy miért csinálta, és azt mondta, mert ugatott.
0: Hogy ez volt a magyarázat hát, arra, hogy megette a
3: kutya.
1: Mit csináljon?
3: Úgy mondtam neki.
1: Igen, nyávogni nem tud szegény.
0: De nem jelezte, nem jött át, nem szólt, hogy legyen csendesebb. A kutya egyszer csak rotyogott a bográcsban a német juhász.
3: Igen, átjött és átvitték láncot, de utána legalább visszaadták a láncot. Csak már nem volt rajta kutya.
1: Nem áll.
0: Azt a mindenségét.
1: Az a mekkora sutyóság, hogy a láncot vissza.
0: Nagyon kemény.
1: Hát legalább ne szóltak volna.
0: Igen. Mennyi időt éltetek utána még egymás mellett? Tehát utána ez még meddig tartott ez a szomszédi viszony?
3: Aztán még 2 évet.
0: Két év. De nem tűnt el semmi, nem történt semmi, tehát utána ez úgymond idézőesen rendeződött.
3: Nem volt állatunk több, nem mehetünk tartani. Igazság szerint.
0: Azt a mindenségét neki. Azért ez kemény.
3: Meg történt teljes mértékben.
0: Én elhiszem, abszolút.
1: És feljelentés nem adtál be a rendőrségre? Hát figyelj, ez állatkínzás. Nem is kicsi.
3: Igen, persze állatkínzás, de ők egy elég ilyen furcsa család voltak, ilyen nagyon balhés család voltak. Aha,
0: de nem akartátok elmérgesteni még jobban.
3: Nem akartunk még jobban belevinni, nem.
0: Hát igen, nem, egyébként nem. Az ember fél, vagy sokan vannak, vagy többen vannak, vagy igen, akkor azért...
3: Kisgyerek volt a háznál, nálunk is ilyen öcsém, mi pici volt, nem mehetünk belemenni jobban, de utána ilyen nem történt, mert nem volt több állatunk.
0: Azt a mindenki.
3: Okkal nem tartottunk, tényleg.
0: Na jó, hát köszi, hogy elmondtad, azért ez egészen megdöbbent. SMS-ben ugye beolvastuk, csak azért hívtunk föl, mert ezt mi se akartuk elhinni, hogy el tud mérgesedni szomszéd viszony, de hogy valaki a bográcsba teszi a másik kutyát, azért ez egészen szürreális.
3: Valaki elmesél, és ezt én nem látom, azt mondom, hogy hazudik, de az abszolút megtörtént.
0: Igen, kemény. Jó van, de most nyugi van, körülöttetek.
3: Persze, most már kívánja külföldön, itt a szerencsére nem annyira vannak ilyen fajta.
0: De nem emiatt mentél külföldre, hanem ott laktok, vagy ott éltek?
3: Southampton szílekünk, igen, Londontól nem messze.
0: Uh-huh. Igen. És milyenek a londoni szomszédok? Nyugisak? Nem esznek kutyát?
3: Most köldöznek el mehetünk lévő szomszédok, de...
1: Megettük a kutyájukat.
0: Igen, most, igen, nem szeretik, hogy azon mi is megesszük a kutyájukat.
3: És az is ugat, szóval veszélybe van, azok azért mennek el. De nem, szóval itt minden okés, minden okés.
0: Minden oké. Na jól van. Köszi, hogy elmondtad, kemény.
3: Igazán is mit. Ciao. Tényleg az. Sziasztok.
0: Hello, hello, hello, hello.
1: Nem egyedüli az eset.
0: Görcsben van a gyomorom a sztori hallatán, írja valaki.
1: Hát gyerekek ez.
0: Én szerintem ez nem egy egyedi eset. Ha az van, hogy simán el tudom kérdezni. Jönnek az eset, simán el tudom kérdezni. Gyerekek, annyi ilyen sztori van, ami el se jut meg. Azt gondoljuk persze itt Budapest, hogy jaj, ne viccelj, már túlzás, meg hazudik. Simán el tudom képzelni, hogy kimész, és ott van a kutyát bográcsba, és megnyúzták, és ez egy teljesen hétköznapi dolog sajnos. Durva, de hogy ez csak így nekünk
4: kemény. Agató rá is fűzett erre. Szereted a Bobit? Szedjél még!
0: Én vagyok az
1: érzéketlen tahó.
0: Jó, hallgató küldte.
4: Hallgató.
0: Nem fogom itt.
4: Szedjél még.
0: Jó, muszáj ezt a sztorit valahogy oldani egy kicsit. Szereted a Bobit? Igen, akkor még egy tányérra.
1: No kedli hozzá, savagyú.
0: Gyerekek, nagyon kemény. Igen, finom is az a bundás kenyér, ide valaki. Na jó, álljatok velé, nem tudjuk folytatni.
5: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Újabb hőhullám vár ránk a héten. Nem sokára kezdődik a pótfelvételi eljárás. Több mint 100 embert mentettek már ki a Balatonból, az idén Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nyakunkon az újabb hőhullám. 40 fok közelébe is melegedhet a levegő a héten. A Hungaromet szerint a hét elejé 30 fokos csúcsértékek után péntektől már 33-38 fokos kánikula várható, vasárnap pedig a 39 fokot is megközelítheti a csúcs hőmérséklet. A hét második felében esőre szinte semmi esélyünk sincs, és éjszaka sem hűl a levegő. Rekordszámú diák juthatott be az egyetemekre, de van, akinek elsőre nem sikerült. Nekik sem kell várniuk még egy évet. Július 30-ától lehet jelentkezni ugyanis a pótfelvételi eljárásban. Vanó Renáta, az oktatási hivatal elnök helyettes elmondta, a jelentkezők között idén a legnépszerűbbek a gazdasági, a műszaki és a pedagógusi szakok voltak.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Már több mint 100 embert mentettek ki az idén a Balatonból, a vízi rendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a nyaralókat, hogy a viharjelzést szigorúan vegyék komolyan, és senki ne induljon az elsodródott matracok vagy vízi biciklik után a nyílt vízre. 2032 után is mogyoródon maradhat a Forma 1, megkezdődtek a tárgyalások a futam hosszabbításáról a Hungaroringen. Magyar Péter miniszterelnök a sorozat vezetőivel egyeztetett a jövőről, majd hangsúlyozta a rekordszámú nézőt vonzó nagydíj kiemelkedő gazdasági és turisztikai haszon. A 41. Forma 1 magyar nagydíjat a brit Lando Norris nyerte. Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszeg utcáin. A felmatricázott autókban biztonsági mérnökök is ülnek, akik szükség esetén azonnal átveszik az irányítást. A polgármester arra kérte az autósokat és a gyalogosokat, hogy ne zavarják szándékosan a tesztjárművek haladását. Lelőtték a berlini támadót, a férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadta rendőrökre, akik ezután lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették a hatóságok. Ma még többfelé beborulhat az ég, és egy-egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap már száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám. A frissebb hajnal után délután már 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről. Csütörtökön tovább fokozódik a kánikula, szombaton és vasárnap pedig 38-39 fokig melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Milyen időnk lesz?
6: Ketté szakad az ország, öcsém! Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső. Meg...
5: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
6: Na várjál.
5: Na álljunk meg egy pillanatra.
6: A maga piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon,
5: igen,
6: volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
5: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
6: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
5: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
7: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok
5: dézsaszerű valamiben.
7: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
5: Igen.
7: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadról ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
5: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
6: De van, ez ajtó, tehát hogy érted?
7: Ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy
6: csak egy ilyen félkör?
5: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
7: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek, az, hogy ki van a fejed, tehát emberek kell szemkontaktust létesíteni, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy egy kutya lennél.
5: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón, de egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
7: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megy pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
6: ez futóverseny, itt nincs portékád.
7: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál mi.
5: Lettolod a nadrágot.
6: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
7: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
5: Te mivel futsz, esküvői ruhába?
7: Igen.
6: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszéltünk.
5: Síruhába vagy
7: nem,
5: ezek?
7: De ezek fesztiválok fölött tekintálva, nem? Ezek fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kisretikülöd, ott van a mindened. És
5: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerbe bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi
7: de
5: dolog.
7: De csak be lehet látni.
5: Igen, belátsz, konkrétan nyitva van a teteje, persze.
7: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
6: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
7: Senki ne lássa a picsámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
5: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy ki van a fejed.
7: Hát, attól függ, ha most azt kell, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
6: Magasítsák meg.
7: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
5: Hát nem, hát az nem, mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
7: Szerinted már.
6: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
7: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
6: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
7: vagy. De mi az etikett,
6: vagy?
7: Hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiskedne,
6: nem, vagy... nem vagyunk hülyék.
7: De nem.
5: Oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
7: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil,
5: ilyen
7: nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérik a többiek?
6: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
7: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló. Igen.
6: És akkor büszkén körben nézel,
7: és akkor,
6: hogy
7: és akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel tudod ilyen tapsolásáját. Nem, semmi.
5: Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
7: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
5: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
6: Ha haverral mész, akkor dumálsz.
5: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
6: Van ilyenünk?
5: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
7: Én tudom az enyémet.
5: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
7: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után bejutott az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve. Ez nem a te házasságot,
6: csak veszekedés után gondoltam.
7: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava.
5: Ez a
7: Wi-Fi film, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
5: Ja, a tudás legjava, igen.
7: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
5: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
7: a telefonodnak.
5: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
7: Eltropolni akarsz nekem, akkor nem a nevet, látod, hanem azt, hogy a tudás.
5: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Tehát azért az nincs olyan kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszorójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
7: Mennyire vicces?
5: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
6: Igen, ki akadt rá erre?
5: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van wifi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, hogy te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezzel hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
6: beteg.
5: Azért túl biztosítva?
6: Ez beteg.
5: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
6: Plafonon nem megy hát a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
7: meg az azbest wifi,
6: meg a emelet wifi.
5: Komoly vasbetonból építkeztetek.
6: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
5: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
6: Balázsék wifi-je? Hát néha hülyeség.
7: Nincs. Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
5: Te tudod, ahova nem való. 1-2-3.
6: Zsűl biztos, hogy van.
5: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti őket.
7: Jó, csak annyit kérdezik, science fiction?
0: Jules.
6: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
7: Az füles, fules.
5: Az meg fules.
6: Az is Zsül. Jó.
0: Ahogy, de Zsül telefonja.
6: Zsül.
5: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
7: elmondom,
5: adni a
7: wifi-nek? Sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 izé, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobil forgalmat nem tudok generálni. És
5: akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
7: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomással most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös
5: hát, nagy LVVLK igen, ha megfogod
7: dollárjel,
5: igen.
7: És igen.
5: Az a jelszó megosztása.
7: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifi-ket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
5: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
6: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
5: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
7: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
5: Acceleri bomba.
7: Nem mindegy.
5: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
7: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
5: Ja, ez egy megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél,

0: egy kérdést. Hát a válaszoltok rá. Láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
1: már rá is eresztettük a Julit gyereket.
0: Igen, rá is engedtük a Julit.
2: Ez nem kell segítség, ez magától.
0: Igen, de hogy ez van magunktól játszunk, ez pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Bingi kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
1: Pia.
0: Melyiket választanál?
1: Öngyilkos lennék.
0: Na, nehéz kérdés.
2: Most meghalnál magadt az elvonási tünetek miatt.
1: Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az olyan...
0: Azért jól esik meginni valamit.
1: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
0: Akkor, hogy no more alkohol?
1: Nem, hogy a cigi.
0: Jó, hogy nincsen több cigi.
1: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
0: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
2: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
1: Nem értem a kérdést. Én nem vagy, 56 vagyok. A motor öreg.
0: Semmi dilemma nincs. De soha többet.
1: Mit kérdezel?
0: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
2: Szerintem ezt is
1: tudom. Soha többet erekció.
0: Minden? Nem tudok olyat.
1: Hát szerintem igen.
2: Ennél szomorúbbat nem hallottam még soha, mint két meleg motoros, hogy néz egymással. És azt mondja, hogy nem kell, hogy... Kemény jó. Legyen a brém.
1: Igen, okay. Már nem, már az már az nem. Volt, az jó
2: az már,
1: volt.
2: Az már
0: jó, kajú, kapsz te is egyet.
2: Jaj, de jó.
0: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
2: Nem szeretem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod, nem pedig a Dunkin alatt.
0: Imádom. Nem ettél?
2: Soha nem ettem. És soha jöttem vele a Dunkin.
0: Dunkin donuts, nem ettél?
2: Nem, de az
0: a tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha, krém omlik a szádban szét.
2: Na, kinek van per diabetes? Nem,
0: soha nem volt.
2: És a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
0: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
2: Soha többet
0: tévéműsor. Ugye, mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeélik, de a tévéműsort el lehet engedni.
2: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak a rádiós a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
0: Szabad a műfaj.
1: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
2: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak tideget látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
0: Igen. Várj, mit tőled, mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
1: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
0: Az igen, az fel tud kapni.
2: Néha be is borul.
0: Az fel tud kapni, igen.
1: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
0: Várjátok, vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
1: Hallgató kérdezte.
0: Soha többet csupasz férfi bárkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
1: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
2: Ez nagyon fáj.
0: Így rátok nézve.
1: Magam is vagyok benben a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
0: Szemüveges.
2: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
0: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
2: Hát ugye a tapasztalatot
0: azt már kipróbáljuk. Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
2: Valami újra vágyom.
0: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert én szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
1: De sokszor.
0: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosott magad, de nem tudod.
2: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
1: Hányszor fosod össze magad?
2: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sejtem. Nem bír egyetlen laktóz, és elmentünk el nézét jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát, de benincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
1: Nem ért az, ami... Na jó, de a befosás az napi egy befosás.
0: Váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni. Igen,
2: megyen 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak bármi.
1: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés?
2: Az egyikből sose kaptam még szokat. És az ölelés. Szarok az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel.
0: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők,

0: Szeged szalán szelfi is készül rólad.
1: Oda nézd!
2: Szia, Balázs!
0: Tessék? Budin gyors, Budin gyors, csináld meg a szelfit, gyere, haver, röhögj egy jót.
3: Szerintem Balázs
0: lesz az ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok
2: Balázs a vécénél. Balázs úgy neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
0: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba vagy újra Wundersönt?
2: Gyönyörű naphallgatója, írja a naphallgatója.
0: Fornetti üzletet újra megnyithatnám egy metró megállóba, vagy Wundersön, kérdezi Sanyika. Csodálatos. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornettivel. Tessék, minden.
3: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
0: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersöni szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
2: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
0: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
2: Igen, a vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
0: Igen.
2: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek
4: vagy a rakamazi gumis.
3: Lehet kérdés.
0: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
2: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
0: Nagyon nagy dilemma.
2: Na tessék,
0: én nem, én azt mondanám, hogy akkor... De várjál,
2: hát ezt tudjuk, ezt az is sokszor meghoztad már.
0: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
3: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzel.
0: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem, semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várjál, inkább örökre szarsz. Örökre szarszagod.
2: Örökre szarszagod. És mész és csíkot
0: nem magad. Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
2: Igen, mert egyszer el fogsz fáradni ebben.
0: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te melyik,
2: tessék. Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
0: De ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
1: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
0: Te a szagoljátok?
1: Én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt a szagoljátok.
2: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem fogok érezni. Kész, semmi.
1: Aj, ez de jó.
0: Mi a bajtok a szarszakkal, kérdezik valaki. Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
2: Ha olyan, milyennek mondják, akkor most egyik bőven elég. Én egyszer láttam a Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
0: De jó, ez szerves. Inkább kettő. Köszönjük szépen.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le az Asus Vivobook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
7: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
12: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
13: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
14: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
15: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
16: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: fok, a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol.

0: korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Még nem enyhülnek az allergiások tünetei, roham indult az albérletekért, ismét gabonát gyűjtenek a Magyarok Kenyere programban, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, nem enyhülnek még az allergiások tünetei, halmozottan terhelik a levegőt most a pázsitfüvek, a csalánfélék, a késői fák és a gombaspórák pollenjei. Az egészségügyi hatóság figyelmeztet, hogy az allergiásoknál erős orrfolyás és szemviszketés léphet fel, ezért érdemes időben elkezdeni a tünetenyhítő gyógyszereket. Roham indult az albérletekért, miután kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 ezer forintért is kínálják a kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, így Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 ezer forintot is egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok szinte órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést. Ismét elindult az adománygyűjtés a Magyarok Kenyere programban. Országszerte és a határokon túl mintegy 300 ponton várják a gazdánk búza felajánlásait. Horváth Vivien programvezető azt mondta, tavaly csaknem 1200 tonna gabona gyűlt össze.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét augusztus 5-én Martonvásáron rendezik. Íme egy természetesebb, folyékonyabb változata ennek a szakasznak. Ez a mondat buktatta le Bill Oliver kanadai képviselőt, aki túlságosan is megbízott az AI-ban beszédírása közben. A parlamentben képviselőtársai és a kamerák előtt olvasta fel a ChatGPT neki szánt kommentjét a szövege módosításáról. A kínos videó hamar elterjedt a neten, sokan a politikus lemondását követeli. Ma még többfelébe borulhat az ég, és egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap már száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám. A frissebb hajnal után délután már 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről. Csütörtökön tovább fokozódik a kánikula, szombaton és vasárnap pedig 38-39 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Gyerekek, szülők előnyben lesznek a következő témánál. Régen volt ilyen gyereknevelős témánk, ugye, hogy kit mivel tud igazán kiborítani a saját gyereke. Egy anyukát szeretnék nektek bemutatni. Nem tudom, hogy jó vagy nem, de mindesetre...
2: Tetszik, fogadjuk, hogy
1: azt gondolom,
2: tetszik.
1: Azt gondolom, hogy meglehetősen. A régi módi gyermeknevelést követi ő, egy amerikai anyukáról van szó, ugyanis 12 éves volt a gyereke, beült a kocsiba, egy wisconsini anyukáról van szó, és hát elkezdtek menni valamilyen autópályán, vagy valamilyen autóúton Wisconsin felé, és elkezdtek beszélgetni a gyereknek a jegyeiről. Ugye? Hát... megbeszél a gyerek, és a gyerek elmondta, hogy van egy-két egyes, meg kettes, becsúszott, nincsenek túl jó jegyei, és ez úgy kibontakozott egy ilyen komolyabb vitává, fajult bent a kocsiba, hogy miért nem tanulsz, mi lesz így veled 12 éves sem. És a rendőrök a csütörtökön találtak rá a forgalmas autópályán sétáló síró kisfiúra, aki azután elmondta, hogy már 5 perc gyalogol, és nem voltak házak a közelben, a fiú továbbá nem viselt jól láthatósági öltözéket, a ruhái vékonyak voltak az időjáráshoz képest, telefon sem volt nála, amivel segítséget hívhatott volna. Elárulta, hogy az édesanyjával veszekedett, és az anyuka egy pont, amikor megtudta, hogy milyen jegyei vannak a gyereknek az iskolába, azt mondta, hogy már pedig akkor.
2: Akkor gyalogmész.
1: Akkor kifelé az autóból, és úgy, ahogy van a leállósában, kirakta a gyereket az autóból, majd elhajtott.
2: Mondjuk anyuka.
1: Mama kemény.
2: Meg
1: azért becsúszik.
3: Mama egy ostoba. De figyelj, most megmagyarázta, miért vannak szarjegyei a gyereknek az iskolában, mert ha ezt az intellektus törökölte, akkor azért ebből nehéz szerintem jut ki kerekíteni.
1: A mama tovább ment az autópályán, és a 3 kilométerre található centernél ő várakozott a fiára, pontosan 3 kilométerre onnan, ahol egyébként a gyereket kitette, és azt mondja, hogy a fia nem értékelte kellőképpen mindazt, amit értetett ebben az elmúlt 12 évben, és meg akarta vele értetni, hogy mi az a kemény munka.
3: Ezért kockára tette az életét. Mert majd akkor?
1: Mert a gyerek nem tanult, nem hozott jó jegyeket, és azt mondta, hogy eddig nem tovább. Azt mondta, hogy a forgalom nagyon lassan haladt az autópályán, hogy a fiú biztonságban legyen, és később pedig tervezett felvenni őt.
2: 3 kilométer múlva.
1: Igen, aztán visszament, hogy felvegye a gyereket, megfordult az autópályán visszament, de addigra már nem találta meg, mert...
2: Akkor a rendőrök felszedték.
1: Mert a rendőrök felszedték, $500 óvadék fejében tud szabadulni a mama, mert hogy a rendőrök becsukták. Gyermek elhagyásával, illetve elhanyagolásával vádolják, $500 óvadék ellenében helyezik majd szabadlábra a mamát.
3: Szeretnék egy fényképet a kisfiúról, aki most otthon nintendozik egész nap a nappaliában.
2: És nagyon boldog.
3: Hogy, hát érdekes, hogy fordult a kocka édesanyja, nem? Érdekes.
1: Mama börtönben, gyerek meg egy chipstállal nintendozik.
2: De kár, hogy nincs egy 500-asom, hogy kihozzalak, mama.
3: Igen, hát majd lehetem egy dolgozni. Jövőre most nagyon tanulok. Témazáró.
1: Gyerekek, mama nem viccel. Nem, azért ezt megállapíthatjuk. Nem. Mama nem szórakozik. Tehát vagy tanulsz, vagy kiszállsz a kocsiból az autópályán és sétálsz.
2: A mama egyértelműen túlgurította ezt a labdát, de azért belegondoltok, szerintem mindannyiunk életében van ez a pillanat, amikor kitennéd a gyereket, ha nem is az autópályán, meg nem ruha nélkül, de hogy egyszer azért elgurul a gyógyszer.
3: Én nem mondom, hogy kinek a nevéhez fűződik egy történet, de a Duma Színházban volt már olyan formáció, amikor 3 humorista elment vidékre fellépni, és csak 2 tért haza. Ebben is érdekel kicsit az autópálya mellett. Volt már ilyen, és ott csak egy ilyen...
2: És hát az nem is a gyereket, hanem egy kolléga.
3: Igen. De nem, nagyon felbosszantotta magát valami, és ezért kérte, hogy tegyék ki azonnal.
1: Figyelj, amit mondasz, igen, abban van azért valami, az, neked ugye mennyi? 5, 4 vagy 5, neked azért 15-17, vagy nem tudom, nekem 10 és 5. Tehát ez alatt a 15 éves szülői pályafutásodat azért van olyan pont, amikor azt gondolod, hogy most vagy te ugrasz ki az ablakon, vagy ő ugrik ki, vagy mindketten, vagy négyen, vagy de egyszerűen csak nem ébredsz föl többet, és az ugye egy jó megoldás. Ez az egész gyerekneveléses kérdés, hagyjuk a fenébe. Ha azt valaki elmondta volna előre, akkor lehet, hogy kicsit máshogy állnak a dologhoz.
2: Tehát pont, egy ilyen tök egyszerű dolog, pont tegnap volt, egész nap pakoláztunk, csináltuk a dolgunkat, este Soma mondta, hogy ő éhes. Hát mondom, kicsim fiam.
3: Ülődte magad heroinnal, amikor ilyenkor szoktad.
2: Igen, csináld úgy, ahogy apát csinálja. Okay. Mondom, figyelj, kicsim, ezek vannak. És akkor felsoroltam 48 darab tételt, hogy még tegnap előtettünk kínai kaját, abból maradt szereted. Okay. Van még kolbász, van fővágott, van kenyér, tudok csinálni rántottát, meg tudok neked csinálni egy tésztát, ha akarod, akkor csinálok tejberist, ezt így végig sorolod, és nézd a gyereked, nincs valami más.
1: Júj, de jó mondat! Júj, de jó mondat! Ami igazán kiakaszt a gyerek szájából, fejezet első.
2: Nincs valami más.
1: Első mondata, jó, nincs valami
2: még,
1: más.
2: Ekkor még tartottam mondom, jó, most nem tudok neked hamburgert csinálni, mert azt nagyon szereted, de nincs itthon hús, de mondom, rendelünk, vagy rendeljek egy pizzát.
3: Levágom a balkaromat, és abból csinálok neked hamburgert.
2: Ledarálom, és azonnal rendeljünk pizzát, rendeljek egy hamburgert, elmenjünk a benzinkútra hoddogért, mert azt is szeretem.
1: Vagy mi a büdös Isten akarsz a bármi?
2: Mi kell még?
1: És már láttad magad lassítunk, mi kell még?
3: A fiad.
2: A fiad.
1: Igen, ez a nincs valami más, ez az első könyv első fejezetének első mondata, ami igazán kiakaszt a gyerektől. Nincs valami más.
3: Vagy a nekem mindegy.
2: Igen, vagy a nekem igen. Mindegy. Jó, mondom, ha mindegy, akkor itt van ez. Nem, az nem jó. A nekem mindegy után mindig ez van, ezt jegyezd meg, a nekem mindegy, ha elhangzik, akkor mondod, hogy jó, akkor parizeres kenyérle, na az nem jó.
3: Mondom neked a másik verzióját, nekem a fatalom mindig ezzel nyomasztott, ez a kaja terrorra, hogy akkor válaszol, mit akarok, és akkor mindig úgy voltam, hogy ha bármit mondtam, nem volt jó neki, tudod, hogy hát akkor legyen brassoly. Brassoly. Az nagyon mócikás, az össze kell vágni, meg, tehát, akkor legyen tőled kell. Ezért ez sehogy se jó, semmelyik irányban nem jó, azt kell, ott van a hűtő, mennyi, azt egyél. Old meg, tanulj meg főzni a YouTube-ról, hogy apád megtette.
2: De akkor meg látod rajta az undort, ahogy mondtam neki én is. Mondom,
3: de
2: akkor
3: tínédzser, áll a undor itt valami, nem? Tehát, hogy...
2: De ne undorodjon már, hát érted, van étel a hűtőben, mi úgy nőttünk föl, hogy elénk rakták, megettek, jó, nem jó, kész.
1: Nem volt válogatás.
2: Nem volt ilyen, nem mondtad,
1: hogy bundás kenyér, borsófőzelék, diós tészta, és ezeket toltad.
2: És örült ennek, hogy van mit enni.
3: Hát az én lányom az, ugye most otthon voltunk, tudjátok miért ez, amikor egy darab beteg gyerekre egy darab szülő jut, aki már beteg, és otthon vagytok, és ugye nem lehet egész nap játszani vele, mert már te is kifáradsz ebben, meg ugye, nem azt várja ilyenkor, hogy te játszál vele, hogy így oda-vissza, hanem te szórakoztasd őt. És egy ponton, hogy 5 éve szórakoztatni, azt hiszem, hogy a legbelső energiáidat emészti fel, úgyhogy a legjobb megoldáshoz nyúltam, macskás videókat néztünk együtt az interneten, ami nagyon hamar elkapta a dopamin függőséget, így az 5 évesnek, akinek ugye nem volt még lehetősége erre, és azt mondta, hogy atya úristen,
1: mi van itt?
3: Ez mindvégig itt volt.
2: És mondja, miért
3: ez egy lehetőség eddig? Volt, és tudod, ez az első ilyen input, és ezt le kellett tenni egy fél óra után, mert én láttam rajta, mert tudod, pörögi a szemgulyója, hogy
2: macskás videó.
3: És letettem, és onnantól kezdve nem tudod semmi másra gondolni, csak erre ezt kellett neked, hogy ingyen megvonásos környezetben egy csomó macskás videó után, úgyhogy addig elkezdte a nyomasztásomat, és tudjátok, hogy egy gyerek elkezd nyomasztani, hogy oda is mindig ugyanaz a ponton megnyom, tudod, hogy na most már lehet. Az, amikor egymás mellett feküdtünk, hogy ha alszik 5 percet, akkor még nézzünk meg macskás videót, és erre szemgödről rúgott a sarkával. Igen, tudom, hogy így tudom, mint egy ilyen pisztráng, így tudod, így csapkodja magát az ágyban, hogy hát azt mondtad. Azon gondolkodtam, hogy van még egy altató lövedék vajon valahol, még a régi időkben, hogy csak itt
2: meg lehet. Sose párad ki. Hát nem lehet.
3: Ez
2: hát
3: betegen is bírják. Nem, ez nem.
1: Igen, vannak ezek a neurológikus pontok, ami kérdés formájában tud kiakasztani a gyerek, viselkedés formájában tud kiakasztani a gyerek, nem? Tehát többfajta ilyen van. Azért ez 10-15 év alatt a gyereknevelésben átélet, hogy vannak bizonyos érzékeny pontok, amit egész egyszerűen nem. De ez lehet, hogy rendetlenség a szobájában, ez lehet, hogy az, hogy beviszi a kaját, az lehet, hogy morzsás rá,
3: nem? De ez vannak... te életed, most még mindig magadról beszélsz. Hogy várod el tőle? Ez a másik legnagyobb nehézség, hogy a gyereket jobbra akarod nevelni, mint amilyen te vagy, tudod, de te nem tudsz jobbá válni mindig, és ezért hogy várod el tőle, hogy megoldja?
1: De igyekszel nem csinálni olyan dolgokat, amit tőle elvárod, hogy ő se csinálja, nem? Tehát, hogy az kettős, hogy te megcsinálod, ő pedig tőle elvárod, hogy ne csinálja. Igen. Azért, aki beviszi az ásványvizet a szobába, bent hagyja az üres üvegeket, csak gyűlik, kivinni luxus, nem kap vizet. Ezt teszem, írja valaki. Az, hogy bevisz, amit a szobájába, az nem például annyira nem erős pont. Tehát, hogy
3: kihozza a cuccokat a szobájából, és nem viszi vissza.
1: Kupit csinál, arra kiborulsz, hogy kupit csinál?
3: Hát, nem az, hogy kiborulsz, hanem olyan az életem, mint egy ilyen folyamatos ilyen mókuskerék, ahol mindig van valami a kezedben, a helyére teszel, és mire megfordulsz, minden már máshol van. Ilyen, nem lehet ezt így rendben tartani.
1: Én szeretem a rendetlenséget egy kicsit. Attól olyan kózi lesz, tudod, olyan
2: a miénk.
1: Igen, attól úgy egy kicsit.
2: Belakod a házat.
1: Igen, kicsit a miénk. Na írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát kinek mi az a pont, mondat, kérdés, hogy is mondjam, csak szokás, felvetés,
2: amitől azonnal a plafonon vagy.
1: Amitől a leginkább szülőként kiborulsz, amivel a leginkább ki lehet borítani. És mindegy, hogy 3 éves a gyerek, mert neki is van olyan, lehet olyan 10 éves, de egy kamasznak is akár, nem? Tehát, hogy minden életkorban megvan az 1-2 pont, amit ha megnyomsz a szülőn, akkor az egész biztos, hogy az benyomódik, és onnantól kezdve üvöltés van.
2: És nem? Soha, és nem fogja megérteni a válaszaidat. Tehát a mindig a jó újra kérdés, de miért?
3: De a kamaszokban az a legidegesítőbb, hogy felnőttnek néznek ki, de nem azok. Érted? Tehát, hogy már megnőttek.
2: Ott még össze vannak zavarodva agyilag.
3: És hogy nagyon nehéz ugye nem úgy kezelni, mint hogyha egy felnőttől kapnál ezeket a visszajelzéseket, hiszen ez sok helyen ez borítja meg a csít.
2: Meg a kamaszban van egy ilyen behúz, csak azért is behúzom a kéziféket. Tehát érti. Egy nyilván érti, nem hülye,
1: igen.
2: Érti a kaját is, érti azt, hogy most miért nem lehet elmenni ide vagy oda, vagy hogy miért nem veszel meg neki dolgokat. Érti? Valami van az agyban kamaszkorban, ami egy rettetes lábfék és kézifék egyszerre való behúzásával akar téged megölni a saját gyereked.
3: Igen, és szóval sikerül.
2: Hát persze.
1: Igen, én a kamackort jobban élem, mint a fiatalkort.
2: Hát valahogy. Egy csomó mindenben meg jobban.
1: Egy csomó mindenben sokkal jobb.
3: De végül összeértetek korban a gyerekeiddel.
1: Én gyerekkorban jobban összeértem velük szerintem, mert nagyon infantilis vagyok. Meg lovacskázhattak a hátamon éjjel 2-kor, ha akartak. Akarsz egy lovacskázhattak. Ezzel nem volt baj, de én értem, én látom az összes kamaszkori nehézséget, de valahogy sokkal türelmesebb vagy toleránsabb az ember így kamaszkorban velük. Már nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Van, aki meg a gyerekkort, vagy a fiatalkort éli jobban. Persze gyerekfüggő is, és a kamaszkort éli meg nehezen. Hogy a gyereknek önálló akarata van, gondolatai vannak, vitatkozik veled, érveket mondni, ha megsemmisítő érveket, és jól mondja, néha olyat mond, de nem, te nem vetted észre, néha olyan pontosan fogalmazok, és nézel, hogy úristen, és betalál, mert hogy jól lát a gyerek.
3: Miki, hallottad?
2: Ő biztos a miénk.
1: Jól lát a gyerek, és tükröt tart, tudod. Azért azt el kell tudni viselni, hogy valami olyat mondta, hogy fú, basszus, ebbe azért most igaza van. Nem?
3: És ők még ártatlanak, tudod, tehát, hogy az van, hogy sokkal nagyobb amplitúdóval mondanak, sokkal nagyobb bizéket, igazságokat.
2: A 10 évesek már nem.
1: Simán betalál, persze. Késő vasárnap este, ami ki tud borítani, én egy hallgató, anya, holnapra kéne a suliba préselt falevél. Új, de jó a vasárnap esti mondatok.
3: Klasszikus, csak egy vasárnap kell hozzá, és meg is vagytok.
1: Igen, holnapra kéne. Jó, de amikor altatsz, este van, már lefekszik a gyerek, már tudod, hogy még maradt egy kicsi az estétből, már kimennie kéne aludni, és bemondja, hogy kell egy préselt falevél, úgyhogy ott volt az egész hétvége. Hát azért ez erre nem mondod azt, hogy jó, hozom a vasalót, klasszik, persze, hozom a vasalót. Azért
3: hát, nem, én ezt magamnak találtam, azt adtam ki, mert én ezt mondtam anyámiknak, hogy kéne holnapra a préselt falevél, és mondták, hogy majd megoldott.
1: Így neveltek az életre. Fia, ha vasárnap este hozott föl, hogy kell egy vasalt falevél, akkor nem lesz falevél. Nem lesz, tehát kész, akkor ezt most elbuktad.
3: Igen.
1: Ha mindig hülye megcsinálod, meg mindig alámész, meg mindig teljesíted, sose fogja megtanulni, hogy milyen úgy bemenni egyszerű, hogy nincs vasalt falevél.
2: És viseld a következményeit annak, hogy hülye voltál, hogy nem szóltál mindenkinek, hogy kell falevél.
1: Igen. Ami ki tud borítani, mindjárt írja egy hallgató, és nem történik utána semmi. Júj, te klasszik! Júj, de jó!
2: Menj lefeküdni, aludni. Mindjárt.
1: Igen, hozd ki a szemed a szobádból. Mindjárt, menj már fürdeni. Mindjárt.
3: Most sem gyáva, nem amúgy.
1: A mindjárt az egy egyértelmű nem szerintem. Az nem egy gyáva, nem, az egy nagyon egyértelmű nem a szülőknek, nem. Mindjárt. Nem, de nem az van. Tudod, hogy nem. Hát a mindjárt azt tudod, hogy nem.
2: Nem meri mondani, hogy nem.
1: Nem, az, hogy a mindjárt.
2: Ez inkább megy a mindjárt.
1: A legnagyobb alibi időhúzó mondat a mindjárt egy kamasztól. Igen, ott csinálj rendet a szobádba, hozd ki a szennyest, menj el fürdeni este, mindjárt.
3: Óriási.
1: És meg vagy. És kicsit elhiszed. És hát kicsit betölsz neki.
2: Kapaszkodsz bele, hogy tényleg persze. Meg fogja csinálni.
1: Azt mondja, jó, mindjárt ok is. A negyedik mindjártnál kezd leesni, hogy csúnyán át vagy verve. És nagyon csúnyán meg vagy vezetve, mert a 6. mindjártot kapod. És akkor ekkor lesz már a fejed. És hogy 11-kor miért nem megy már el aludni. 15 éves fiam 2 mondata, volt már egy kis gond a suliban, ettől nagyon tudok kiborulni, illetve most miért vagy ideges? Háj, de jó kamasz! Jó, de jó kamasz! Nagyon jó! Igen, kamasz fiamnak szintén a válasz a bármire semmi. Na ezt a szót nem akarom hallani, Kati Spanyolországból.
2: Este 9 óra, apa nem tudod, hogy mi a leckém?
4: Hát nem!
1: Na, ezt nekem tegnap bemondta a Noel.
2: Nem bazeg, mert nem én járok iskolába.
1: Hazajöttem az edzésről 8:30, akkor most hozzá a leckét, elkezdünk inni. Na, mondom, azt biztos, most biztos, hogy nem. 2 napod volt rá, tuti, hogy nem. Jó, akkor nem. Na, mondom, ezt szeretem. Ez a becét. Így kell ezt csinálni. Azt elhagytam, nincs meg, nem tudom, nem érdekel. Kulcs, torna, tudsz, stb. A hajadéknek áll. Csodálatos.
2: Amikor hazajön az edzésről pénteken, hétfő délben közli, hogy akkor ő indul edzésre, de hogy kimostuk-e a cuccát. Hát mondom, hol hagytad? A táskába. Na,
1: Úgy azért nehéz.
2: Végem van.
1: Úgy azért nehéz, igen. Péntek este munka után bevásárló táskákkal megpakolva bevonszolom magam a házba. Kisfiam a fotelből. Hello, anya, mi lesz a hétvégi program? Júj, de jó. Júj, de jó.
3: Úr is, ezt nagyon szeretem, hogy nagyon szép. Rád néz. A belet kilóg a szádon, és megyünk valahova? De csináljunk már valamit.
2: Nem csinálunk semmit.
3: Mit lehet csinálni? És akkor, az én gyerekem is ilyen nagy adrenalin junkie, az bármit szeret csinálni, csak ne kell otthon lenni.
1: Igen. Apa, add ide, apa, hozd ide, gyere ide, segíts, vegyél azt, kérlek, légy szíves, nagyon szeretlek, imádlak, és azon veszed észre magad, hogy egy cseléd vagy.
2: Így.
1: Az én fiam 15 éves, tök sötét van a szobájában, állandóan csak a gép megy, bemegyek, felkapcsolom, én visít, hogy kiég a retinám. Fúziani. Nagyon nagy duma, figyeltek, hazamegyek a munkából, 6 éves lányom szobájába fekszik, mesét néz, bemegyek hozzá, köszönök, megkérdezem, milyen napod volt, válasz, nem látom tőled a tévét.
2: Na, én ott húzom ki a kábelt a falból.
1: Sziasztok, 16, 14 és 12 éves kamasz gyerekek, anyukájaként kedvenc mondatom, nem az enyém, amikor megkérem őket a holmiuk elpakolására. Nem, mindent nem le tudnak tagadni. Nem én voltam, nem az enyém. És nem érted, hogy a tesójáit miért nem tudja elrakni?
3: Nekem a férjemmel kapcsolatban ez a kedvenc, nem tudsz megkérdezni, hogy valamit keres, és biztos, hogy nem én tettem el. És aztán, amikor megtaláld, akkor rájössz, hogy de hát te se? Tehát akkor
2: valakitől elhazudik.
3: Valaki hazudik.
1: 14 éves lány valamit kér tőlünk, és nem teljesül 3 másodpercen belül, jön a most már mindegy.
2: Most már adjad, már nem kell.
1: A farra mászol. Vasárnap este van, 16 éves kisfiam bejön a szobába, megkérdezi, hogy a fekete pólóját nem mostam neki hétvégén. Da. Kérdem én, ki volt téve színes kosárba? Erre ő nem, hát az van rajta, mert nagyon szeretem. Mire én? Akkor büdösen koszosan el lehet balagni. Tovább. Érted? Ki mosta úgy, hogy a gyereken ott van a póló? Erre mit tudsz mondani?
3: Óriási.
2: Az, hogy nektek megköszönik egyébként a gyerekeitek a bármit?
1: Ritkán. De akkor nagyon hálás vagyok.
3: Igen.
1: Nagyon jól tud esni.
2: De
1: esetleg mondanak egy-két jó szót, hogy jó apa vagyok, vagy bármi, igazán jól tud esni.
2: De olyan ritkán
1: hangzik ez el. Valójában nagyon ritkán hangzik ez el. Te biztatod is, hogy szeretlek, és nagyon ügyes vagy, és jól nézek. Visszafele már felkiáltó jellegű. Tényleg ezt mondtad? Tényleg ezt gondolod rólam? De jó, azért ez úgy...
2: Körbenézed, van itt még valaki?
1: Ezt nekem mondtad?
3: Mindenre ez a reakció, hogy amikor rácsodálkoztak a másik, hogy figyelj, ilyet is tud.
1: Minden egyes ivásnál másik porrat vesz elő, kiborul ki, tessék. Nekem ez nem gyengém, a Vikinek igen, de minden egyes ivásnál másik pohár.
3: Nekünk ezt Péter úgy előzi meg, hogy amikor tehát letettem a pultra, már benn van a mosogatógépben. Tehát, hogy elmegy arra, hogy te pohár, és már teszik be, tudod. Ezért te is így folyamatosan rá vagy kényszerítve, hogy új pohárból igyál. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen
2: kényszeres a férjed?
3: Perpetuum mobile. Ezt mondanám, egy örök mozgó. A férjem nem kényszeres, csak szerintem utálja, rendetlen vagyok.
1: Aha, de elrak egy poharat azonnal.
3: De úgy, hogy megisz egy poharat, lerakod a poharat, elmész, és vissza is menni csodkis ilyen.
2: De abból iszok mindjárt. Mert iszol még egy pohárral.
3: Hát ő már nem bárja magam.
1: Te vagy az, aki vágod a kenyeret, de már söprő össze a morzsát közben, úgyhogy még nem végeztél a kenyervágást.
2: Igen, igen.
1: És cicek közben, hogy megint kupi lesz. De közben csak kenyeret vágsz, és csinálod a gyereknek a vacsorát, és ő már cicek a háttérbe.
3: Szerintem Péter úgy érzi magát, hogy szélmalomharcot vív ellenem és a lányom ellen, és szerintem ezért csinálja ezt. És akkor, hogy bólogatott a sarokba, Zsül?
1: Igen.
3: Én tudom, miről van szó.
1: Amikor nettó 1 méterre mondasz valamit, és nem hallja.
2: Rezzel Isten arccal. Ugyanazt csinálja, amit eddig.
1: De igen.
3: És akkor mondja neki, ott van, hol? Ott van, hol?
1: És nem látja, igen.
3: De téged, hogy van? Mikortól lesz perifériás látás, meg így egyetlen ilyen látás a gyerekeknek?
1: Att is csak ennyit írt, nagyon jó búcsúzásképpen. Itt most tényleg mindenki az én lányomról beszél?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Újabb hőhullám vár ránk a héten. Bővítik az éjszakai agglomerációs járatok hálózatát Budapesten. Nem sokára kezdődik a pótfelvételi eljárás. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nyakunkon az újabb hőhullám 40 fok közelébe is melegedhet a levegő a héten. A Hungaromet szerint a hét elejé 30 fokos csúcsértékek után péntektől már 33-38 fokos kánikula várható, vasárnap pedig a 39 fokot is megközelítheti a csúcs hőmérséklet. A hét második felében esőre szinte semmi esélyünk sincs, és éjszaka sem hűl a levegő. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat. Erről Holló Péter a szervezet elnöke beszélt.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Könnyebb lehet majd hazajutni az éjszakai buliból, tovább bővítik az éjszakai agglomerációs járatok hálózatát. Augusztustól Budapestről már Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlac háza felé is indulnak késő esti és éjszakai buszok. Mindezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A menetrendet az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazítják, részletek a MÁV csoport honlapján. Már több mint 100 embert mentettek ki az idén a Balatonból, a vízirendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a nyaralókat, hogy a viharjelzést szigorúan vegyék komolyan, és senki ne induljon az elsodródott matracok vagy vízibiciklik után a nyílt vízre. 2032 után is mogyoródon maradhat a Forma 1, megkezdődtek a tárgyalások a futam hosszabbításáról a Hungaroringen. Magyar Péter miniszterelnök a sorozat vezetőivel egyeztetett a jövőről, majd hangsúlyozta a rekordszámú nézőt vonzó nagydíj kiemelkedő gazdasági és turisztikai haszon. A 41. Forma 1 magyar nagydíjat a brit Lando Norris nyerte. Ma még többfelébe borulhat az ég, és egy-egy zápor meglephet minket. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap pár száraz időnk lesz, napközben pedig akár 33-34 fokot is mérhetünk. Szerdán kezdődik az erőteljes hőhullám. A frissebb hajnal után délután már 35 fok körüli értékeket is leolvashatunk a hőmérőkről. Csütörtökön tovább fokozódik a kánikula, szombaton és vasárnap pedig 38-39 fokig melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Na, mi volt a fogócskám? Mesélj egy kicsit.
6: Küzdőtér és játszótér.
5: Küzdőtér és... Ja, hogy ez volt.
6: Így volt apostrofálva, igen. Hát, srácok... Ma már úgy fel tudtam kelni, hogy nem nyögtem közben. Na most úgy képzeljétek el, hogy hát nem az edzés volt kemény, de én voltam csicska.
5: Igen, tényleg? Amikor bejöttél, nagyon igen, zilátoltál.
6: Előjáróban csak annyit, hogy én az edzés 45. percében dobtam ki a tacsot.
5: Hánytál? Jó, de jó vagy! Fogócska hányással? Hányás fogócskával? Elhánytad magad?
6: Elhánytam magad.
5: Azt a mindenségét. Szerintem az egy ilyen lapkiterítős dolog, igen. Nem? Hogy gyerekek,
6: ez vagyok
5: én, igen.
6: Szóval képzeljétek el, egy olyan testnevelés órát, amit mondjuk alsó tagozatban tart egy nagyon kemény tesi tanár a 6-7-8 éveseknek. Azt az intenzitást. Tehát megérkeztem ide a filozófusok kertjébe, voltunk négyen összesen.
5: Már mi van? Igen, már a helyszín. A helyszín nagyon jó.
6: Ott van egy ilyen betonplacot, lehet edzeni. És láttam, hogy...
5: Ezek elért egy másik oldala.
6: Nem,
5: ugye?
6: Ez most itt kivételesen, itt a Sánc utcának kell, csak fel kell sétálni.
5: Akkor víztározó, igen.
6: Így van, és hát már láttam, hogy ki vannak készítve például farönkök. Na, mondom, ezek hogy kerültek ide. Attila bemutatkozott, tök helyes, szimpatikus rác volt, ott voltunk négyen az edzésen, mondta, hogy akkor egy kis bemelegítés. Elkezdtünk tért fel húzással szaladgálni föl le.
5: Felnőtt emberek. Igen, felnőtt emberek.
6: Igen, bemelegítés, szaladgálás úgy, hogy a földet érinted. Akkor a következő az, hogy párba rendeződtünk, akkor hogy toljad magad előtt a másikat, akkor ő visszafelé tolt téged, akkor feküdj le a földre és húzd fel a másikat 15-ször egyik kézzel, húzd fel másik kézzel 15-ször. Akkor volt nála például egy ilyen bója, amit így forgatott körbe-körbe, meg át kellett, hogy szaladjunk fölötte. Tudod, mint ezek a klassz plastik kicsik, ezek a annó ezt ugráló kötéllel csinálták gyerekkorunkban, és akkor volt ilyen, hogy például cicázás.
5: Jaj, ne! Mekkora zseni a csávó, és mekkora terembérlete sincs. Hát mennyire okos? Gyertek ide, a biztározó.
0: Nulla befektetés, csak a bevétel.
5: Csak lóvé, nem kell leadó, nincs terembér, és zseni a csávó.
6: Labdát, párban voltunk, ugye a játék lényege az, hogy falhoz vágod a labdát, és a partnerednek kell elkapnia, és nyilván a másik kettő is próbálja elkapni. Figyeljetek, olyan brutál, durva volt, ilyen köredzéseket csináltunk, akkor volt olyan része például, hogy föl kellett ugrani, föl kellett mászni a támfalra. És akkor ezt csináld meg 15-ször. Oké, ha ez megvolt, akkor utána elkezdtünk emelgetni másfél percen keresztül farönköket. Egyik váról a másikra, ide-oda, ide-oda. És volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy kezdik kifehérődni előttem a világ. És mondtam nekik, hogy akkor most egy picit álljunk meg. És akkor volt, hogy jó, akkor álljál félre nyugodtan, jól vagy, mondtam, kérdeztem tőlük, hogy nincsen-e valakinél esetleg egy szőlőcukor, vagy egy darab kabanán.
5: De egyik jó brigád volt? Tehát egy családanya, egy apuka, felnőttem, egy jó brigád
6: igen,
5: jött össze.
6: Felnőtt férfiak, nők, tök szimpatikus csapat, mindenki mosolyog, nagyon helyesek. Látták, hogy nagy a baj, mondtam, hogy én egy picit kiszállok, és akkor igen, ott lement a roló. Azt mondják, hogy a jó edzésnek az az ismérve, hogy az ember néha rosszul lesz rajta. Na hát akkor ezek szerint ez jó edzés volt.
5: No pain, no gain. Ez így van.
0: Tehát, hogy...
5: így van.
6: Mondtam nekik, hogy ti folytassátok egy kicsit, én ott félreálltam. Akkor...
0: Belehánytál a homokozóba.
6: Hát,
5: gyerekek. Oda csandáztál rendesen?
6: Hát a susnyásba.
5: Beálltál a susnyásba. Akkor azért meg voltál hajtva. Tehát nem. Azért, ha elhányod magad, az egy komoly fordulat szám.
6: Én azt gondoltam, hogy viszonylag jó kondiban vagyok, hát ezek szerint annyira nem, meg talán probléma lehet az, hogy éjgyomorra mentem. Én délelőtt reggel sosem edzem, csak délután este felé, de ezek szerint ez igen. Tehát a következő alkalomra már úgy fogok elmenni, hogy eszem reggelizem valamit.
0: Igazi okos lány vagy.
6: Ugye? És volt szalagfogó is például.
5: Az mi?
6: A szalagfogó az, amikor ilyen szalagokat kötsz fel a derekadra, és az a cél, hogy leszed a másikét.
5: Hagyd a huncuk!
0: És ott kikárosztatok, te milyen szint kaptál? Rózsaszín vagy piros?
5: És mindig kap egy szalagot, egy kis farok, és akkor le kell szaladni. És akkor futsz a vadidegen ember ott, és leszeded róla a szalagot.
6: Hát, igen, és akkor próbálod kicselezni a másikat, és próbálod róla letépni.
5: Csak közben vannak ilyen nagy sikongatások.
6: Igen, van, pontosan.
5: Igen?
6: Persze,
5: imádom.
6: Persze, nagyon, nagyon szuper. Mondta, hogy várjuk a nagy havat, tavaly volt például, akkor lesznek majd nagy hógolyó csaták, meg hasonlók.
0: Úristen, de jó hóemberépítés, fölfelé, hegyre föl?
6: Hegyre föl, hogyne, persze.
5: Vadidegen emberekkel hógolyó csata.
6: Figyelj, egy pillanatig nem volt ciki.
5: Ez nem, nem is a ciki, csak úgy kérdezem, hogy ez úgy nekem rendellenes kicsit, vagy nem? Tehát, hogy...
6: Nekem
0: nem. És miért te is hidegenek kell jársz gyúrni?
5: Egyedül megyek hógolyozni, de lesznek ott még négyen. Gyere, Falkó, menjünk hógolyozni.
6: Annával beszélgettünk, mert utána ugye bejöttem ide a szerkesztőségbe, és eléggé készen voltam, remegett a lábam.
5: Igen, az látszott rajtad.
6: Igen, tök vörös fejjel, és itt pihegtem a kanapén, és Anna mesélte éppen, hogy ugye volt a BBC-nek egy ilyen műsora, ahol arra kértek katonákat, hogy csak mondjuk másfél-két órán keresztül a 4-5 éves gyerekeket utánozzák, amit a játszótéren csinálnak. Na, és a katonák a végére kifeküdtek. Na, egy ilyen típusú edzést képzelj el. Tehát tulajdonképpen nem csináltunk nagyon mást, mint ami egy általános iskolai rendes testnevelés órán, hogyha a tanár rendesen meghajtja a gyerekeket, na mi ezt csináljuk.
5: Szerintem brutál kemény. Tehát a keménységet azt már most, hogy elmondod halva, ez brutál. Tehát ez edzés értékileg biztos, hogy nagyon durva.
6: Tehát, hogy volt benne nagyon intenzív kardió, és volt benne nagyon intenzív erősítés is. Úgyhogy ebből az apropóból, srácok, nekem a popsim az még mindig feszül, a combom még mindig izomlázas. Szerintem pont el fog múlni, mire megyek a következőre.
5: Jó, heti egybe tetted most magad?
6: Heti egybe.
5: Heti egy, hányás elég heti az. Egy fogócska? Az ugye egyébként egy jó arány.
0: Azt mondja, hogy mi volt a libikókánál.
6: A
5: libikókán
0: volt a libikókán.
5: Ne, azért. Most miért lekintázunk egy kicsit? Ki nyerte a fogócskát?
6: Az a baj, hogy készült például rólunk felvétel, ahogy fentről nagyon kergetőzünk, és tudod, úgy érzed közben, hogy te vagy a Jedi, hogy milyen gyors vagy, hogy csak úgy repülsz ide-oda, és tudod, hogy visszanézed, és azt látod, hogy néhány fáradt ember nagyon küzd az életért, dobálja a labdát, próbálja elkapni, na ezek voltunk mi. Egyébként van vagy 50 tagja ennek a csoportnak, hétfőtől szerdáig tartanak az edzések, 7-8 és 9 órakor kezdődnek, be kell írnod magad egy ilyen Excel táblázatba, és valamikor 8-an, valamikor 10-en, valamikor csak 4-en jönnek össze, most például csak 4-en voltunk. voltunk, de megoldja.
5: Jó, de a bujócskát megnyerted, nyugtass meg.
6: Hogy nem?
5: Lehoztad a bujócskát.
0: Nem háború?
5: Elbújt a busz megálló mögé. Másfél napig ott szállta, reggel jöttem elő. De lehoztad a bujócskát.
6: Valaki?
5: Azért a bujócskát lehoztad, nyugtass meg.
6: Nem.
5: Szóval akkor most heti egy?
6: Most heti egy, és én szerintem aztán, ahogy kezdek belejönni, átállok majd heti kettőre, és akkor tartom mellette még otthon az erősítést.
5: Az már jó. Az már egy jó adag. Az már egy jó adag, igen. Azt írja, aki hú, de megérdemli az a navos, akit ide osztanak be. Kérdezik, amikor bejelentkezel, hogy te mennél az Attilának az edzésére. Nem tudod, hogy mire mész, hogy megnézd, hogy igen, rejtett vásárlás legyen. Egyébként zseni az ötlet.
0: Tök jó.
5: Nem? Ja, nem fogocskázatok, nincs eszközhasználat vagy. Nagyon, vagy van, hozott, terembérlés, leadó, semmi nincs.
6: Pontosan, de tök jó, tök egyszerű. Kint vagy egész nap a szabad levegőn. Állítólag egyébként ez úgy jött, hogy a Covid ideje alatt indult el, hogy valahogy ki kellett hozni az edzőteremből az embereket, mert hogy oda nem mehettek, és akkor fogta magát ez a srác, és kijött ide a Gellért hegy oldalába, és kihozta a klienseit. És rájött arra, hogy egyébként ezt lehet jól, have fun, jó buli, nagyokat röhögünk közben, a végére leizzadva, csatakosan minden bajod van, de a srácok óriási, tehát olyan terhelés a szervezetnek egyébként, hogy amikor crossfitteltem, na akkor volt ez a fajta fáradtság a végén, amit most éreztem.
0: Azt mennyi idő után hagytad abba?
6: Egy hónap.
0: Aha, tehát akkor hosszú távú édes bérletet
5: nem a hosszú távú, idénál nem a hosszú távú lényeg, hanem hogy minél több dolog kipróbálja, megnézze, ő most keresi. Igen, legyen egy ilyen kis adrenalin. Tehát Júli eljössze hozzám, egy 5 éves lányom, fogoskázhat, mert egész nap kifizetem neked. Vagy ha kifizeted nekem, jó járok, én is keresem, meg lefáradsz, te is meg a lányom.
0: Mi a következő? Kinéztél le már valamit?
6: Ezt most még egy darabig tolom, az biztos, és el akarok menni Eszter Pilateszére. Azt mondta, hogy az nagyon jó.
0: Figyelj, a múlt héten ő 3-szor volt. Ezt hallgattuk egész szerda este.
6: Én láttam ezeket a padokat, amiken ezek pilateszeznek.
0: Igen, ez egy maga, mint egy középkori kínzóeszköz. Igen. De működik.
6: És ugye ott van egy valamilyen kis... Szóval ráülszott valami kis, ilyen kis hengerre, ami ide-oda csúszkál, ide-oda, és akkor azokon olyan brutál popsi, meg combizom erősítő gyakorlatokat lehet csinálni.
5: Miért nem horgonzolj le egynél? Tehát akkor miért nem jársz két fogocska, és akkor megvagy? Tehát, hogy kicsit minden, most így egy picit ebbe, picit abba, belekapsz?
6: Ez most, ami most van, ez nagyon tetszik. Szerintem egy jó ideig ki fog tartani.
5: Ja, marad a fogocska.
6: Most fogocskázni fogok egy jó ideig, és mellette marad az erősítés. Aztán majd megnézzük, hogy januárra hogy nézek ki.
0: Én
6: már most az egyezés után is látom a változást.
5: Az egyébként jó. Igen. Meg ha nem tudsz fölállni, akkor valóban jól megdolgoztatta.
0: Tehát akkor az... A fogócskában, aki elkapott, az büntét is adott. Nem?
5: Köbenyem a homokozás is, azt írja. Na jó van, Júli, nyomjad akkor, ez jó.
6: Nem akarjátok kipróbálni?
0: Nem.
5: Én kevésbé látom magam, ahogy ott fogócskázom. De maga, tehát, és ez nem az edzés miatt, azt szerintem az nagyon durva. Tehát amit elmondasz, ez futásban, lépésben, guggolásban, ez mind mennyiség sok. Nem érzem annyira ezt, megmondom őszintén. De hogy a Ferin is azt látom, hogy egyelőre nem csillant rá úgy a szeme, hogy jövő héten hétfőn 11 órától a Gellért egy oldalába fogócskázunk egy nagyot.
0: Nem, az biztos.
6: Te kardio dolgokat bírod?
5: Hát kérdés, hogy mennyire szeretem, de van, amikor csinálok. Most nincs kardio.
6: Nekem tetszik ez a fajta megközelítés, ez a fajta újdonság.
0: A játékosság tetszik neked, igen. Ő nem kardiózva, tehát az eszi az izmot.
6: Jó, tényleg.
5: Volt utána valami, nem tudom, szülői tanács, összeültetek is, duma, valaki már egy telefonszám, bandáztok együtt, tehát összejáró csapat lesz, vagy aki oda keveredik. Fogócska, aztán megyünk, és vége van.
6: Nekik most volt hétvégén csapatépítőjük.
5: Igen? A fogócska

0: Lényeg, hogy mozogsz, meg csinálod, meg folytatod, most érted, tehát hogy valami van, ez a fontos, nem?
1: Van. Én utoljára a főiskolán hánytam edzéstől. Egyébként én a tanítóképzőnek a testnevelés tagozatára jártam. De igen. Hát de mondom,
2: ez... Hova tűnt ez?
0: De akkor te vasi tanár vagy?
1: Nem, hát a kislabdadobásom bukott meg a karrierem, ezt meséltem.
2: Ja, hogy nem, sem is vettek föl oda.
0: Na mondjuk ez a továbbra is értetetlen dolog, hogy nem tudsz eldobni egy kislabdát.
1: Felvettek, tehát engem felvettek a tanítóképzőnek a te felvettek a tanítóképzőre, és én testnevelés tagozatra, vagy testnevelésre szakosodtam.
0: Aha.
1: És ott volt egy olyan tanár.
2: De jött az első fél év.
1: Igen, és az első fél év végén gyakorlatilag ki is pörögtem, mert nem tudtam eldobni rendesen a kislabdát.
0: Várj, értelmezzük a mozdulatot. Tehát fogsz egy labdát, fölemeled a kezed, és így előre hajítod. Mit csináltál? Lefúrtad a földbe?
1: Bari, én nekem ezt 20-30 év alatt nem sikerült megtanulnom.
0: Egyik kézzel
1: bármit megcsinálok.
0: De nem tudsz eldobni egy labdát.
1: Eldobom, alámászok, fölé szaladok, mindent csinálok. Nem tudok.
0: És mi történik a mozdulatsorban? Tehát mi a vége a mozdulatnak?
1: Hát a lábamtól másfél méterre belefúrodik a földbe.
0: Ne csináld! Te egy genetikai csoda vagy, de hogy?
1: Nem tudom.
0: Bármerre dobod, de leesikeléd a földre. Felfoghatatlan, én ilyet még nem láttam, én ezt meg akarom nézni.
1: Ha meg akarsz alázni, akkor kérj meg arra, hogy dobjak el valamit.
0: Nem, ezt egyszer csináld meg nekem külön, úgyhogy senkinek nem mondom el, amit ott láttam.
2: Itt egy kis labdát.
1: Rettenetesen szállalmas, ahogy én valamit eldobok. Tehát ne valamit csinál. Nagyon messzire el kell dobni.
0: De nem is egy gerely, aminek az a gravitáció, hogy beesik a földbe. Egyszerűen csak így fölfele megindítod, az már az íve miatt is legalább egy 2 méter repül. Hogy lesz abból az, hogy leesik a lábadnál?
1: Igen, hát nagyon sok testnevelés tanár adta fel a harcot.
0: Ne csináld! Ez egészen furcsa genetika. Vagy nem. Koordináció, vagy nem tudom, mit mondja.
1: Itt valahol csődött moda az egy mozgás koordináció.
0: De akkor valószínűleg az vagy, későn engeded el a labdát. Igen. Nem engeded el a labdát.
1: Igen, szeretem azt a labdát.
0: Későn engeded el, és akkor engeded le a kezed, és akkor így levágod magad elé.
1: Igen.
0: És ha bekiabál neked, hogy most, és akkor elengeded.
1: De ha már 2 másodperc, vagy 2 század.
0: És ha előbb kiabálok, és úgy bekiabálom, hogy most, és még futsz, és még gondolatodban sincs a dobás, és azt mondom, hogy most. De én ezt megcsinálom neked.
1: Valahogy a kislabdadobáskor, a labda eldobásakor teljesen koordinálatlanná válik a mozgásom. Érdekes, hogy...
0: Hozd ide azt a citromot, léci.
1: Jaj, ne.
0: Itt a Feri feje fölött. Csak úgy, hogy leveszed a...
2: Jó?
0: Ezt meg kell nézni. Szerintem a világon egyedülálló vagy.
1: Hozzá tudom vágni, de nem megy el messzire.
0: Erősen el kell dobnod. Tehát úgy kell dobnod, mintha most ez egy kislabda lenne, és el kell dobnod.
2: Jó, áldozzunk
0: rá a citromot. Magára a mozdulatra vagyok kérdés, hogy szerintem te egyedül vagy ezzel a világon.
2: Innen.
0: Semmit, onnan dobd el az ajtótól, dobd el arra.
2: Innen neki futsz idáig, ahol én vagyok.
0: Igen.
2: És neki dobod az ajtónak.
0: Na, jó? Jobbról indulsz, hátulról, jobbról indulsz.
2: Próbáld meg, vigyázz,
0: és olyan messzi dobod, ahogy csak tudod.
2: Először ne szólj, hogy mikor, csak jó, először
0: lendíti a kezét, lendít.
2: Hát ez jó volt, micsoda? Júli!
0: Hát micsoda? Hát cserébe dobtad az ajtót, még a mozgás az igen, az kemény. Az tényleg kemény, de hogy... Na de várj, 1 méterről dobta az ajtó közepét. Az ajtó
2: előtt engedte. Leesett volna, nincs az ajtó.
0: Figyelj, ez szabadtéren csapatépítőn, ezt megnézzük.
1: Ha most folytatnád az ívét,
0: akkor ez valóban a Vikihez beesett volna.
1: Ez nem több, mint 5 méter.
0: Felfoghatatlan, én ilyet még nem láttam. Figyelj, ez egészen egyedi. Júli, ez egész egyedi. Te valami genetikai csoda vagy.
2: Aha, és ez már lement az ajtó tövébe.
0: Hát én beszarok. Figyelj, ledobta a küszöbhöz. Jézusom, én ilyet még sose láttam. Júli, ez egy 3 éves gyerek eldobja. Ez felfoghatatlan. Tehát az, hogy fél lába ugrasz közben, már az is, hogy szökelsz egyet egészen egyedi, de hogy későn engeded a labdát, és levágod a földre. Figyelj, Monty Python. Tehát ez gyaloggalop. Én ezt egészen durva. Én ilyet még nem láttam. Tehát tényleg így dobod el a labdát.
1: Hát én béna vagyok. Na, hát ez
0: és
1: van.
0: Ha napot célzol, tehát ha fölfele célzol, csak nézz fölfele, és olyan, mint a fölfele dobnál.
1: De akkor fölszáll magasra, és lefúródik előttem.
0: Azért, hogy írjam, aki egy jeles krízi gránátot, azért nem adnál a kezébe. Háború van, azt mondnak, hogy inkább lősz puska. Krízi gránáttal ne legyen nálad, azt ne vegyél a piacon, mert fölrobbantod az egész családot. Figyelj, nem láttam még ilyet, felfoghatatlanul durva.
1: A mi családunkban nincs olyan, hogy dobd ide. Tehát én...
0: Ne, anya, kecsőp, oda megyek. Tehát,
2: nagyon durva
1: tehát,
2: vagy.
1: Tehát ha egy almát, vagy egy narancsot oda kellene adni valamelyik gyereknek, én oda sétálok és belenyomom fogom a kezébe.
0: Mert nem az sincs, hogy alulról fogod meg, és egy kicsit fölfele dobod? Hogy amikor egy alulról fölfele dobod?
3: Az a baj, hogy
1: tehát, hogy a kis dolgokkal vannak problémáim. Kis dolgot elrepíteni a kezemből, ez
0: akkor
1: nekem
0: az meg nagyon kirepül.
3: Dobd már ide a citromot.
0: De most oda dobod a Ferinek alulról a citromot. Alulról. Na, ez tök jó. De ez egyébként megy. Ebben ügyes vagy.
1: De nem, hát, tehát, hogy én
0: csak ez egy alulról dobó mozdulat. Ez egy

0: Alulról dobó mozdulat.
1: Nem,
0: jó, de nem. Én szerintem meg tudnám ezeket tanítani, szerintem 8-10 év, de el tudod dobni utána. Okay.
2: Akkor a kislabdadobás és a kézifékes elindulás.
1: Amivel baj van. A következő
2: csapat. És a hallgatók
3: szóltak, Juli, hogy értjük a teles cuccot a hógolyózásra. Nem.
0: Ja, nem. És nagyon kérik már előre, hogy szilveszterkor ne petárdázzál, mert lelobban a lábujjad. Tehát, hogy ne dobjál petárdát, mert leszedi a nagy lábujjadat.
2: Ezért nem járok tüntetésekre sem.
0: Nagyon fontos, hogy ne petárdázzál, és a nyeles kézigránátot ne te dobdál, jó? Ha bármikor háború van, csak onnan az, hogy Bali, itt vagyok. Én mindig mögé
2: előre,
0: fogom.
2: Bali, előre.
0: Szaladj előre, biztosítalak kézigránát.
1: Gyerünk!
0: A fejed, mert ez úgy, hogy a felrobbat kinyír.
2: Nektek nem volt semmi, amiben bének voltatok?
0: Dehogy nem, egy csomó minden. A magasugrás, zsámolyugrás, igen, de hogy ez még csak nem is bénaság, ez tudod, ez olyan, hogy igyál meg egy pohár vizet. Tehát ez nagyjából ez, a dobás önmagában. Tehát ez,
2: igyál meg egy pohár vizet, szerintem ez az a legyen.
0: Szerintem ez a bicikliz, vagy nem tudom, sétálj egyenesen 3 méter. Tehát az, hogy eldobni pedig valamit fölfel, és ez befúrodott a lábat az a küszöbbe, ez tényleg egészen szürreális.
2: Nekem pedig a magasugrás az, amit bárhol, bármikor.
0: Magasugrás, az ment?
2: Ollózva, flobba, bárhogyan.
0: Tényleg?
2: Bármi.
0: De egy ilyen foszbőrivel rendesen, ugye, hogy kell, az, hogy ásnyom volt. A minden segít neki.
2: Azzal soha nem volt semmi probléma. Kislabdadobás, hát ennyi. Viszont, hogyha ez ment volna, akkor én most nem ülnék itt.
1: Na látod, milyen
0: jó. Látod, hogy semmi nincs életlen. Tehát a sok befúrodott kislabba, ami lilára tört a nagylábúj körmödet mindig, az oda segített, hogy te most itt üljél. Mert egyébként vagy egy síppal a szádban, most valahol.
1: Igen, tesi tanár lennél.
0: Tesi tanár lennél, nem?
2: Tesi tanár, én szerintem nagyon szórakoztató tesi tanár.
0: Főleg a tanári karban.
1: Én most megmutatom a kislabdadobást. Például lennél a mondatnál.
0: Igen, ez nagyon kemény. Tényleg nem láttam még ilyet, szoknunk kell.
2: De fura.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Silver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában, akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki appos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keleten volt gyönyörű napsütéses, az ország nagy részén felhős volt az idő és szeles, csak hogy a heti kánikulában emlékezzünk majd rá. Ma egyébként 33 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ebben az órában a szerencse. Kit juttathatok be a Strandfesztiválra? Halló!
1: Szia, és én Nóri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nóri, szia! Hogy telik a napod?
1: Éppen kávészünetet tartok, mert irodában dolgozom, és gondoltam, megpróbálom ezt a játékot.
0: Mert mindig a Rádió Egyet hallgatod, még a kávészünetben is.
1: Így van, meg amikor szabad időm van, de szigorúan a munkaidő van, akkor dolgozom.
0: Hát képzeld el, nem húzom az idegeit, de 10-ként hívtam
1: el! De szuper! Őszintén megmondom, a lányomnak ígértem meg ezt a két jegyet, hogy megnyerem neki.
0: Aj, de jó vagy!
1: Hát igen.
0: Mindenkinek ilyen anyát kívánok!
1: Jaj, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon örülünk tényleg!
0: És ha már munkaidőben mindig minket hallgatsz, pontosan tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Tökéletesen tudod!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra!
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon, hát szóval sem jutok, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm!
0: Boldog lesz a leányzó.
1: Igen, mindjárt hívom is, ha lefestük.
0: Szeretnénk még sok-sok hallgatónak örömet szerezni, úgyhogy lesz itt még játék a következő órában is a Rádió 1-en. Regál Lili zenéjét viszont már elindítottam. Ő is zenélni fog a Strandfesztiválon a Rádió 1-en.

0: nyár dalával indítom az újabb zenei órát. Mindjárt jön a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Megígértem, hogy lesz játék strandfesztivál napi jegyekért. Nem felejtettem el, még egy picit várni kell rá. A zenék viszont mindenféle stílusban jönnek ezután is. Lesz popballada a Lucas Graham-mel, Dance Cyrillel, a Camera Remix és a világ slágerlistáinak éléről érkezik majd Taylor Swift is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert csak a stílus változik, a jó hangulat megmarad, ráadásul most valaki nagyon boldog lesz. Indul a játék, a 10. telefonáló megszerzi a páros napjegyét a Strandfesztiválra. 0620 311 111 a forró drót, hajrá!

0: csak igazi mai sláger megy, és akkor itt az idő, hogy valakinek kiszórja a páros napi jegyet a strandfesztiválra. Halló!
1: Hú, te jó ég, ezt nem hiszem el. Dorina vagyok.
0: Dorina, hát minek örülünk ennyire?
1: Azt hiszem, hogy bekerültem a játékba.
0: Igen, és úgy hallom, hogy régi vágyad volt ez.
1: Igen, és előző héten pénteken hívtalak titeket, akkor nem sikerült, most pedig elsőre, és nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Elsőre?
1: Igen.
0: Nagyon durva vagy, bekerültél a játékba, először próbáltad, azonnal beszélsz velem, és tizedikként értél el!
1: Ez jó! Rádió egy csak, igazi mai sláger megy.
0: Ezért jár a nyeremény?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Nem hiszem el, tényleg. Nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Nagyon sokan irigyelnek most téged. Te ott leszel a strandfesztiválon, és megnézheted a vadonatúj Rádió 1 stage-et is.
1: Hihetetlen, köszönöm szépen.
0: Nem sokára tehát ismét egy alkalom, hogy a DJ-inkkel bulizzunk fesztiválon. Délután és este is lehet majd jegyet nyerni. Itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Rögtön indul a Daily Mix, mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon.

0: Podiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os aromarha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű!
6: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emeltáru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második Kecskeméti Summerfest.

0: Kecskemét, Summerfest, július 30-a és augusztus 1-e között.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
3: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1-en. Csak igazi, ma is láger megy. A legjobb zenék a következő zenei órában is. Például rögtön az elején Taylor Swift-től, aki, ha nem énekelne, akkor valószínűleg tőzsdeügynök lenne, mint édesapja. Sokáig úgy volt, hogy apa nyomdokaiban lép majd, de aztán végül a zenében találta meg az igazi hivatását, és a családja nagyon támogató volt. Pennsylvániából Tennessee-be is elköltöztek, csak hogy könnyebben beinduljon az a karrier. Hölgyeim és uraim, ő indítja az újabb zenei óránkat mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második

0: rendszere. Fellép Metzger Viktória, Gyauri és a Disco Shit. Kecskemét Summer Fest július 30-a és augusztus 1-e között.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A hentes pult mögé is jelentem. Bence írta, hogy a kedvence a Rádió egy, együtt szeletel a zenéinkkel. De nyaraláson is mi szólunk. Mi is írta, hogy egy napra kibéreltek egy kis hajót. Nem túl zsúfolt kis öbölben ringatoznak éppen. Előkerült a hűtőtáska, és természetesen a Rádió egy szól. Dobott egy fotót Viberen Misi. Hát ez tenger. És gyönyörű helyen szólnak a zeneim. Örülök! Akár munka, akár nyaralás. Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kanikula jövöget, apropó nyár. Keleten ma már sok felé 30 fok felett voltunk, holnap ez országosan igaz lesz, pénteken egyes helyeken 38 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nyár van, jó hangulat, jók a zenék, hát nem lesz bennem csalódás a folytatásban sem. Most meg aztán valaki iszonyatosan fog szeretni, mert hogy intézem a páros napi jegyet a Strandfesztiválra. Játék indul! Augusztus 19-22 Zamárdi, ott lesz a Rádió Egy is, vadonatúj stage-el, az összes lemezlovasunkkal, kár lenne kihagyni. A 10. telefonáló nyer, a Forrodrot 20-as 311-111, sok sikert!

0: long, long time.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan augusztus 19-22 strandfesztivál megújult Rádió 1 stage-el. A hallgatóink imádni fogják. De ki kerül most be? Nézzük. Halló, halló!
2: Szia, Boni vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Még egyszer a kereszt neved?
2: Boni, Vanessa.
1: Boni, hello, honnan hívtál?
2: Debrecenből.
1: Debrecenből szeretnél Zamárdiba eljutni bulizni?
2: Igen.
1: Kampuszon voltál kint?
2: Igen.
1: Láttad a Rádió 1 stage-et?
2: Persze, voltunk is.
1: Szépek voltunk, jó volt?
2: Igen, nagyon jó volt, de a Rádió 1-es plac az mindig nagyon jó.
1: Hát akkor meg fogod nézni Zamárdiban is, mert 10. lettél!
2: Köszönöm szépen!
1: Úgyhogy a fesztivál szezon nálad nem áll meg.
2: Hát nem, akkor ezek szerint nem.
1: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt a nyeremény.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
2: Úristen, nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm.
1: És hogy

Slágermegy. A következő zenei óra nem akármivel indul. New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. Bibi Rex ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. És nyilván nem a repre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon.

0: Podiui, Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: van a hét második felében 35-38 fokos csúccsal. Addig is, ha pötyög, ha szitál, ne lepődjünk meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: egy, csak igazi mai sláger megy, és van még egy csomó jó ötletem, milyen zenéket kellene meghallgatni a délután folyamán, úgyhogy indítom azonnal az újabb zenei órát, Martin Garrix-szel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ján szólt, hogy baleset volt az M35-ösön, az M3-as felé haladva a 6-os kilométernél. Budapesten is baleset volt az Üllői úton, a Shopmarknál, a kereszteződésnél, ezt Maci írta, és Tima Vibere, hogy szintén Budapesten a Mádi utcában is baleseteztek a Kada utca előtt nem sokkal. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en jó utat mindenkinek. Autós barátaim egy nagyon vidám dalt kapnak. Don't be shy!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön

0: interjúi rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mondom, mi a szétem, de lány, én meg fiú.
3: Na, Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
14: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
15: Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Láng negyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metrókapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot www.langnegyed.hu.
16: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
17: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
18: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
19: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. Suzuki Duna.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Szevasztok, indul a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
1: Na mi a fáradt, hogy fesztivál szezon, DJ, azok ilyenkor fonszolják magukat, nem?
0: Képzeld el, hogy szerdán indultam el, és vasárnap reggel értem haza, és ebbe volt egy erdélyi kiruccanás is, tehát, hogy...
1: Ott nem kínáltak meg olyan italal, amit visszautasítottál.
0: Mindenki mindenre megkínált, de most már lassan megszokják, hogy visszautasítom, de hogy ha jól számolom, akkor 6 buli volt a szerdai naptól fogva, és ebbe volt Campus Fesztivál, Rádió 1 színpad, elképesztő mennyiségű ember előtt, és elképesztő mennyiségű élménnyel gazdagodva állok itt. Hát nem mondom, hogy kisimulva és kipihenve, de

0: Szigeten is, ez a 103,1.
1: Hello, Sziget lakók! Ja, az még nem mostan.
0: Gyakorolat. Ja, én nem a Juhász Gergő vagyok, ezt nem mondtam. Fontos info, hogy Kis Márti vagyok. Gergőnek jó pihenést erre a hétre.
1: Így van, én pedig elkezdem az első órát. Már is érkezik a Riptide, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Maxi Begjelemez játszoknál.
1: És Juhász Geri helyén, aki most jól megérdemelt nyaralását tölti, nem, otthon ül és valamint dolgozik biztos, és minket hallgat.
0: Pihen, kutyázik.
1: Ja, igen, kutyázik, igen. Tehát Juhász Geri helyén pedig egy kis Márti, a csodálatos kis Márti.
0: Oh, köszönöm. Egyébként ez a dalom, amit az előbb szólt, a Kukinál hallottam először, és akkor kérdeztem, hogy de jó ez a zene, mi ez, Kuki? Papszika! Micsoda, micsoda, papszika! Nem ismerted meg?
1: Popszika! Igen.

0: utolsó órákban is, úgyhogy szépen össze szoktuk gyűjteni a kedves nagy érdemét.
1: És elnézést, hogyha nem olvastunk 30 számról érkező üzeneteket az elmúlt pár percben, de valamiért az SMS falon furán dekodolja őket.
0: De azon gondolkodtam, hogy mi van, hogy ezek nem SMS-ek, hanem valahonnan máshonnan próbálnak velünk kommunikálni, mint a harmadik típusú találkozásokban. Valami ilyesmi. Nekik is lehet, hogy Strand Fesztiválban.
1: Na jó, mivel menjünk tovább megint?
0: A folytatásban egy olyan

0: megtapsollak, Begi, mert nagyon jó voltál eddig, nagyon hoztál a szépet.
1: Nagyon szépen köszönöm, oda jól esik. A taps az mindig jól jön.
0: És kezdenek ez az első Summer Edition-e. Hallottam a Gergőt, meg így a DJ-ket, hiszen tök jó dolog, hogy nyáron két órán át mixek szólnak, mert annyira illeszkedik így a napi ritmusunkhoz.
1: És a hallgatók is nagyon imádják ezt az üzenetekből, és a Facebookra is, meg az Instára is nagyon kedves üzeneteket írtak, hogy ilyenkor ugye van, aki nyaral, és akkor már megvan a

0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
1: Strandfesztivál páros belépőt is lehet majd nyerni az élő kívánság műsorban, és van egy közlekedési infóm budapesti, élénk a forgalom a Ferenc körúton az Üllői út felé. Lilla, köszönöm szépen! És ami most jön, Mr. DJ...
0: Hey Mr. DJ, egy igazi itáló diszkó dallal megyünk tovább, nagy kedvencem, annyira kis bugyuta, annyira kis egyszerű, és pont ezek miatt válik nagyszerűvé.
1: Hát ez az olasz optimizmus, tudod, ez mi magyarok így mindent túlbonyolítuk, de ők meg így...
0: Annyira egyszerű, és annyira jó, és igen, és annyira jó, jó kedv, mindig akár egyszer meghallom, jó kedvre derülök, és mosoly csal az arcomra. Érkezik Alex Kanji és a Bumble itt a Rádió 1-re Live Mixben egészen 7 óráig, a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és a Lotfi Begi itt a Live Mixben.

0: Mix. Nyugodjunk meg, Begi, mert egy kis szünetre elmegyünk most.
1: Ja, mi, túlpörgettem, úgy érzed?
0: Nem, tök jó vagy. Ne? Olyan volt, mint a kamerád elment volna egy Swedish House Mafia koncert.
1: Én azt akartam mondani, hogy olyan, mint hogy a kamerádot elhívták volna a Tomorrowlandre, nem? Tehát, hogy
0: igen.
1: Hoztatokkal Bonóval. Hoztatokkal Bonóval, és egyébként meg egy kis IDM életérzést beleloptunk ebbe a dalba, de azt gondolom, hogy így egy nyár kellős közepén jól áll ez a kis IDM.
0: Nagyon eltaláltad. Hello, VR Edge-ból hallgatom a live mixet. Írt a Tibi. Tibi, jó most neked, élvezd ki a pillanatot, és jövünk vissza nem sokára.
1: Így van, nem hát menjetek sehova.
0: A Rádió 1.
1: Live Mix Summer Edition.
0: Yes.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

the beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ-je.

0: 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29. Budapest Park. Parádi Remember a Rádió 1-jel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
6: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
7: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os Aró marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgyis te...
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
15: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
14: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
16: Mentsük meg a barátainkat.
14: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
17: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
14: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Jazzjátszóknál pedig ebben az órában is Lotfi Begi, Juhász Gergőnek pedig jó pihenés. Kívánunk, szia Begi!
1: Hello Geri, nem, hello Márti, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok, és Juhász Gerit, a csodálatos kis Márti helyettesíti a mai napon, úgyhogy kettecskén így hozzuk nektek a Live Mix-el Summer Edition-t.
0: Igen, és nagyon fontos info, hogy lehet majd ma belépőket nyerni, képzeld el, Begi, a Strand Fesztiválra.
1: Én már nagyon várom.
0: Után, ezt úgy mondom, te először hallanád, de tudod, valaki csak most kapcsol ide ránk.
1: Szuper.
0: Képzeljük el ezt? Szóval 7 óra után lehet majd páros belépőket nyerni, de addig is megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek Mixben este 7-ig. Most például
1: Teddy Sims, aki a napokban nem jelentette be az Európa turnéját, sajnos azt hiszem, hogy Budapestre nem jön, de itt a környező országokban fel fog lépni, úgyhogy nekem nagy kedvencem, én szerintem majd megpróbálok valamelyik koncert dátumra eljutni. Érkezik a Door méghozzá DJ Dark remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelnek az igazi mai slágereket.

0: kérdezte, hogy mi ez a zene, mert hogy nagyon szereti. Akkor írt a Cita, megnéztem, amikor a Sleep Tonight szólt a Swiss Discotból.
1: Igen, és azt is mondta, hogy az eredetiét nagyon
0: igen,
1: szeretted.
0: Igen,
1: én is nagyon szerettem, és ez mindig tök jó sikerül, amikor kreatívan nyúlnak hozzá egy dalhoz, és hát ennél a dalnál is, vagy ennél a feldolgozásnál is az történt, hogy csak a refrént tartották meg, és hát építettek köré egy új dalt, új szövegrésszel, új verzékkel, úgyhogy jól megfogták a Switch Disco srácok ezt a notát.
0: Igen, igen, nem elrontották, hanem csavartak rajta egyet.
1: Tehát, hogyha feldolgozás, akkor az elrontja?
0: Nem, nem, nem, de hát az tudod, az rizikós, az, de olyan is van, hogy nagyobbat szól, mint az eredeti, hát, tudod, a James Arthurnak az Impossible, hát azt a verziót ismeri mindenki, az már elfelejtettük, hogy ez a Sean Tell-nek egy R&B balladája volt, igen. Eredetileg, ugye, amit ő egy elcsipkutatóan énekelt, na de hagyjuk is, mivel megyünk tovább, Begi?
1: Akkor egy igazi bulizós nótával megyünk tovább, és ha már Summer Edition, akkor szerintem kihagyhatatlan a Summer Jam című felvétel, főleg,
0: nem, hogy... Már de, ugye? Szerettem. Szokta egy húzigálni a potit a Gergő, ez?
1: Nem, nem szokta, Bétó Saci szokta. Na jó, okay. Egy elején.
0: Na, hát akkor hadd szóljon be, igen.
1: Úgyhogy egy különleges mashup-on megyünk tovább, mert van benne egy kis Bucketheads, van benne egy kis Underground, Underdog Project, és hát a dal pedig önmagája beszél. Érkezik a Summer Jam, itt a Summer Edition-ben, a Live Mix Summer Edition-ben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és Lotfi Begja.
0: Tényleg Bucketheads, na hallom.

0: volán mögött közlekedési információkat hoztam, illetve kaptam a hallgatóktól a 0623-111-111-re. Élénk a forgalom, ez budapesti info, a Margit... Hol? Margit körúton. Oké, a Szélkámán tértől Margit híd felé. Köszönjük szépen, és sajnos balesetről is kaptam hírt. M1-es autópályán a hegyes halon felé vezető oldalon Bicske közelében egy komolyabb baleset volt a 34-es kilométernél, úgyhogy itt le is zárták a külső sávot, emiatt torlódik a forgalom. És hát itt volt az előbb nem olyan rég a Live Mixben Whitney Houston, akit én is nagyon-nagyon szeretek. Szerintem minden idők legcsodálatosabb női hangja. Nem tudok egyszerűen így a mai, tehát ugye a mi időmből nála csodálatosabb hangot mondani.
1: És nem csak, hogy csodálatos hangja, hanem olyan repertoár és olyan diszkográfia van a háta mögött, hogy a mai napig készülnek belőle remixek, készülnek új verziók, és a tánctéren, a bulikban mindenki énekli, és tényleg fontos része például az én szettjeimnek is akármelyik Whitney Houston dal, úgyhogy ő egy igazi ikon, aki itt maradt nekünk.
0: Igen.
1: És nagyon sokáig fogjuk szerintem játszani és hallgatni a dalait.
0: És érdemes rákeresni, hogy a Super Bowl-on annó, hogy énekelt a himnuszt, ugye 90-es évek.
1: Oké, kirázott a hideg, mert én emlékszem rá, mármint, hogy láttam ezt a felvételt.
0: Hát csak rágondolsz, kirázott.
1: Igen, és rágondoltam, hogy kirázott a hideg, úgyhogy nézzétek ezt meg.
0: Na mi csak egy kis időre megyünk ám el, aztán folytatódik a Rádió egy Live Mix. Summer
1: Edition Kis Mártival és Lotfi Begivel. Geri, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy elmegyünk egy kis...
0: Hidratációs szünetre.
1: Hidratációs
0: jó
1: szünetre.
0: A szó, tesó.
1: Így van.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein italap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus

Fest július 30-a és augusztus 1-e között.

0: változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora, a

0: van.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: még egészen este 7-ig Lotfi Begi.
1: És Kis Márti, aki szabadságát töltő Juhász Gerit
0: helyettesíti. Igen.
1: Pótolni nem tudod?
0: Hát nem. Az általa itt hagyott űrt betölteni ugyan nem tudom, de az igazi mai slágerek, figyelj, nem állhatnak meg.
1: Nem állhatnak meg, és egyébként el kell mondjam, hogy nagyon jól érzem magam veled.
0: Én is
1: mondjuk
0: veled,
1: ki, sokkal szebb vagy, mint a Geri.
0: Ez egy dolog, hagyjuk a külsőségeket. Jött egy üzenet, sziasztok, Begi, te vagy a legjobb. Úton a lovardába edzeni, csak a rádió egy szól. Hú, vigyázz magadra, szép dolog a lovaglás, azért ez nagyon veszélyes sport.
1: Látszik,
0: hogy felnőttettem, ilyen unalmas dolgokat mondok.
1: De egyébként tényleg így van, a kislányom elkezdett lovagolni, és gondoltam, hogy na majd akkor milyen jó fejapuka leszek, és én is meg tudok lovagolni. Hát szerintem nem 40 pluszosan kell elkezdeni a lovaglást, de egyébként jó élmény volt.
0: Ami pedig az időjárást illeti, jön vissza a hőhullám, holnapi kellemes 30 fok, aztán bedurulám csütörtöktől, ebben abban bízom, hogy hozzászokott már az idegrendszerünk a legutóbbinál, és már ez nem lesz annyira durva.
1: Én szerintem nagyon durva lesz, de hát mi ezt valahogy megugorjuk, de egyébként az idősebb korosztály ezt nehezebben fogja viselni, úgyhogy mindenki figyel oda a körötte lévő idősebbekre is.
0: Bizony, ők elfelejtenek inni.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. Na, a mivel? Szerelvénybolt.hu.
0: Elnézést.
1: És akinek nincsen klímája, az most gyorsan beszerezhet egyet, mert hogy jön a hőkupola.
0: Igen, igen. És mi jön? Itt a Rádió egy Live Mix Summer Edition-ben, Begi.
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, egy régi dal új köntösben. Nem tudom, hogy az a zenekar mond-e neked valamit, hogy Sound Lovers.
0: Igen. Igen. De most nem tudnám azért te is csak kistájkat felsorolni.
1: Igen, láttátok a Márti arcát. Ilyen az, amikor kamuzik. De ahogy, azt sem tudod, miről van szó.
0: De várjál, Sound Lovers, mondjál
1: meg. Hiába nézd a kijelzőt.
0: De dúdolj belőle, Begi.
1: Elindítom, érkezik a Runaway című dal. Itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Edition-ben. A mikrofonos lemezjátok magad Kis Mártit és Lotfi Begit halljátok.

0: A Rádió egy Live Mix, a Summer Edition, ugye átálltunk nyári üzemmódra, és hát abszolút itt vagyunk a nyár kellős közepén. Minden nap 5 és 7 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben, és egyébként ez a hétvégére is igaz, tehát Kukinál is 5 és 7 óra. 7 óra?
1: Buli, buli, buli.

0: lehet nyerni azt a következő órában kétszer is megtett. Már nem ugyanaz az ember, hanem kétszer is fogunk játszani.
1: Csapjatok le rá, mert hogy egyébként a Strandfesztiválon a sok-sok-sok hazai fellépő mellett, meg ugye lesznek külföldi DJ-k, ha jól tudom, akkor Purple Disco Machine, Robin Schulz, Timmy Trumpet.
0: Rajta voltam.
1: Rajta voltál?
0: Voltál Purple Disco, én ráléptem a Strandfesztiválra, de aztán bocsánatot kértem.
1: Tehát, hogy a sok-sok-sok hazai zenekar mellett azért mondjuk el, hogy ott lesz a Rádió 1 és a Rádió 1 stage-en.
0: Így igaz.
1: Végig bulizhattok velünk, úgyhogy érdemes lecsapni a belépőkre.
0: Begi, nagyon jó voltál, köszi, jár a taps.
1: Köszönöm szépen.
0: A két órás élő kíványság műsor pedig indul, 0620-3111 az elérhetőségünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tim

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
10: Meg az óvodának van ilyen illata.
9: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
10: Nekem,
9: ilyen...
10: nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
9: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
10: Ami random megpenetrálja az óradat.
9: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, igen, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga.
10: Nagyon jó.
9: Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
10: De a pláza ezen csökkentett. Tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint nem. A régi fajta könyv.
9: Régi klasszikus könyvesbolt.
10: Írószerszag.
9: Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
10: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezekkel ilyen finom illatokkal. És azon, hogy férfinak van ilyen puha illata.
9: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
10: Ugye nincs értelme?
9: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
10: Amúgy van, igen, kedves büdös szag, meg van nem kedves.
9: Nincs kedves büdös szag. Kedves büdös, mi a kedves büdös szag?
10: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
9: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
10: de,
9: büdös.
10: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
9: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed, olyan sűrű.
10: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
9: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat, de jó az, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod, vagy ilyen...
10: Kisimulnak az arcomon a ráncagunk, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
9: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk van, de jó ezeket, úristen,
10: régi
9: szeretem.
10: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
9: Az is klasszik.
10: Klasszik.
9: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb

0: közlekedési információk már is az élő kívánság műsorban. Jól járható a Budaörsi út az M1-M7 felé, Dóritól kaptam ezt a Budapest vonatkozású közlekedési hírt, és történt sajnos egy baleset az M3-ason, a Vásáros-Namén felé vezető oldalon, a 77-es Gyöngyös Kelet csomópontnál. Itt olyan 1-2 kilométeres torlódás, 10-15 perc plusz menetidőben mindenképpen számolni kell. Tomi, köszönöm szépen, hogy ezt elküldted. Egyéb info is jöhet, 0620-3111-111 a számunk. A közlekedési infók után.
1: Halló, szia, Mónival lennék, és szeretnék egy számot küldeni a páromnak.
0: Hello, mi az üzenet hozzá?

0: Hát akkor ez még működik, hogy az emberek szórakozó helyen is ismerkednek, nem csak az online térben.
1: Igen.
0: Na, Metzger Viki vadújdalát küldöm nektek, figyelj!
1: Igen, köszönjük
0: szépen. És Rádió 1-esek, legyen mindenki telefon közelben, mert bármikor játszhatunk Strandfesztivál belépőkért.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy Major Lazer érkezik már is a nagy Rádió 1-es kedvenc, és egyébként azt írta Dóri, hogy a Strandfesztivál kapcsán eszébe jutott, hogy az apukája nagy Purple Disco Machine rajongó, úgyhogy neki szól a Wonderful Life mindjárt. 30 fok lesz holnap Rádió 1-esek, aztán hőhullám, nagyon-nagyon meleg, és ki tudja, meddig itt is marad velünk. Erre készülünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igazi izgalmak a folytatásban. Kiderül, hogy ki az a Rádió 1, és aki már biztos ott bulizhat a Strandfesztiválon másodmagával.
1: Szia, Márti vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Hello, én is Márti vagyok. Szeretném, hogy nyerni. Honnan telefonálsz? Hol hallgatsz most minket?
1: Budapestről, és éppen tanulok, tele van a fejem, mert podrásznak tanulok, és nem sokára vizsgázni, kicsit izgulok is miatta, és nagyon szeretnék egy kicsit kikapcsolódni.
0: Az tök jó egyébként, mostanában gondolkodtam ezen, hogy milyen jó egy ilyen szakma, hogy fodrász, mert azzal aztán a világ bármilyen pontján tudsz dolgozni,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, ez így van, és szerintem tök jó a képzőségem, és remélem, hogy szárnyalni fogok benne.
0: Biztos
1: nagyon
0: vagyok benne. Érzem benned az elszántságot, és hát valószínűleg szerencsés csillagzat alatt is születtél, mert hogy képzeld el, hogy tizedik vagy!
1: Köszönöm szépen! Ez most nagyon megérdemlem, ennyi tanulás után.
0: Jutalmazd is meg magad.
1: Nagyon aranyos vagy, köszönöm.
0: Már csak a szlogent kell helyesen tudnod, de hát ez csont nélkül menni fog.
1: Rádió az, csak itt az ő mai sláger megy.
0: Egy kis nyelvotás belefér, de a lényeg az, hogy nyertél.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon aranyosak vagytok.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Barátnőmmel, egész biztos. Zsuzinak hívják, nagyon szeretem.
0: Akinek elkészíted majd a haját, gondolom.
1: Igen, meg a lányának is, és mindenkinek.
0: Főnyeremény egy ilyen barátom. Ne tedd még le a telefont, jó? Ez nagyon fontos.
1: Jó, teentem. Köszönöm szépen.
0: Aki most erről a játékról lecsúszott, fogunk még ebben az órában, a Switch 10 kódala pedig már Dóri kérésére szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, Sönék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: tizedik leszel-e vagy sem. De képzeld el, hogy ma este szerencsés voltál. Mert hogy tizedik vagy!
1: Örülök neki.
0: Mondd a szlogenünket, ez még fontos.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Yeah! Te jól hallom a hangodon, hogy kicsit így meghatódtál.

0: dolgoznak egész nyáron, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt meg tudják.
1: Na, én is így gondolom. Ne tedd le a telefont, jó ez? Még egy fontos rész lesz, és érezzetek jól magatokat.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Szia!
0: Köszönöm.

0: csak igazi mai sláger megy, indul a diszkósít, de előtte egy gyors hidratációs szünetre megyünk. Aztán 9 órától World is My Radio Show is lesz, de most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus

0: főszerep. Fellép Metzger Viktória, Gauri és a Disco Shit. Kecskemét Summer Fest július 30-a és augusztus 1-e között.
1: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Az üzenetek megfogalmazása semmit mondó általánosságokat tartalmaz, írja a kazincbarcikai rendőrség. Figyelj, Juli, jó? Megpróbál a bizalmába férkőzni, és rávenni önt arra, hogy küldjenek neki pénzt, ajándékot, vagy adja meg a bankkártyának, vagy netbankjának belépési adatait. Tehát halál közhely az egész. Tehát egy halál nagy közhely, amit elvileg neked tudnod kellene.
3: Hát ezt tudnod kéne, tényleg, nem? Normális felnőtt emberként ezek alapvetések. És látod, mégis át lehet játszani az egészet.
2: Valaki bajba jutna, és lenne egy nyestje, aminek képen amputálják az egyik lábát, és itt csak dolgozik a román határ másik oldalán.
3: Egy 10 000 dollár csak elugrana.
2: Elutalnál 50 000 forintot, hogy ne vágják le a nyestnek a lábát?
4: Lehet.
2: És kapnál egy fotót egy bekötött lábú nyestről, hogy köszönjük.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

venni. Kapaszkodjon! Indulunk!

0: gyorsaságú magas BPM tartalmú adrenalin zenékkel megyünk, kétharmadban vagyunk itt, Bálányos Piany, de itt van Hamvai PJ élőben, és én DJ Junior, aki mixelek, és kérem szépen, ez nagyon fontos információ, hogy pénteken együtt majd találkozhatunk Kecskeméten, hiszen ott leszünk a nagy fesztiválon, majd a koncert után egyébként 23 óra 50-kor kezdünk, aki Kecskemét és környékén jár, az ugorjon be. Nagyon ritka alkalmak egyike, hogy együtt fogunk játszani, teljesen együtt, tehát back-to-backben hárman.
1: Ezzel kapcsolatosan van egy játékunk, illetve lesz egy játékunk minden este. Adás után kikerül egy videó, ami a Kecskeméti Partinak, illetve fesztiválnak a meghívója, azzal kell majd valamit csinálni. Tessék fölmenni a TikTok, illetve nem is TikTok, a Facebook csatornánkra, a Diszkos és Facebook oldalra,

bobozok, még este 8-tól, aztán utána érkezek a srácokhoz Kecskemétre, hiszen ott fogunk együtt majd pörgetni. Aztán, hogyha minden igaz, akkor a Kecskemét után én alszok egy jót, és másnap Budapesten Médin ibizázok. Majd DJ Junior voltam, és búcsúzom a vadonatúj diszkosi dallal. Tudjátok, a Bárány, a Hamvai meg a Junior együtt. Ez az új.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön!

0: fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a legjobb DJ-k szettjeire, a nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, sok-sok nagy dance sláger, és hát tele lesz extra újdonságokkal is a következő három óra. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri! Hát csapjunk is bele a hétfőbe. Itt is van már Bibi Rexa és a Faithless közös egy zseniális feldolgozás. New Religion a World Is Mine Radio Show-ban.

Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő hogy nézhet ki még mindig ennyire jól. Sokszor kapul egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki, tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét, és most ugye összeállt David Guettával, amit Párizs belül is adtak közösen. Save Me Tonight itt a Virgin Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

hozzá Alok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő.

0: Lividual egy vadonatúj megjelenés a belga nagyágyútól Los Frequencies-től itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellette Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és hát a mai második szettünk is tele lesz friss zenékkel, úgyhogy maradjatok, 10 után is, jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: Múlt este 10, hello mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk ebben a mai második szedben is, menjünk tovább.
1: Itt is van a háttérben Hypaton és az Automy Head a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: amire Hugh Girl is lecsapott, a magyar hölgyet, aki ezt a dalt készítette. Úgy hívják, hogy Imael Angel.
1: Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál a Mugyéjájjal, és annyira megtetszett a Hugh Girlnek, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Ultranet-ének a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Imael Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedettek, ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik, úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a Where Is My Radio Show-ban.

Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónapos a dal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mood-dal is velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en, a Verizmár Radio Show-ban.

0: kattog gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön kollár.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: starts now. Így van, Kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét, úgyhogy erős ütemek jönnek a következő egy órában. Hello, Kollár!
1: Kezdi Csokolom, jó estét, rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elképesztő hangulat volt a Campus Fesztiválon, imádtam ott lenni, 3 napon keresztül voltam a Rádio Stage-en. Köszönjük szépen, hogy velünk bulisztatok, de az élet nem áll meg, megyünk tovább. Folytatódik a World Is Mine Radio Show, jön Bibi Rex és a Faithless közösen, ez a New Religion, maradjatok velünk!

0: Pitgettő érkezik, hihetetlen, de ez a legelső közös daluk.
1: Igen, abszolút érhet ez a kombó. Tulajdonképpen nem is értem, hogy eddig miért nem csináltak közös dal, de most aztán megteremtették a rádiós hangzás alapkövét, hogyha mondhatok ilyet, a lexikoni megfelelőjét. Jennifer Lopez és David Guetta közöséről beszélünk, ami...
0: Save Me Tonight.
1: Az.

0: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. Nagyon sokan kérdezik ilyenkor, hogy a mixeket hol lehet visszahallgatni. Rádió 1.hu, meg a Rádió 1 megújult applikációja, ott is érdemes keresni az infókat. Ő pedig már is Loi közben egy óriási kedvencel, és David Puentezzel közösen a Golden Summer, amit indít.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. Páros belépő a strandfesztiválra, amit be lehet tőlünk zsebelni. Amikor indítjuk a játékot, tizedikként kell csörögni, mondani a rádió eszlogent, és adjuk a belépőt. Ennél már csak egy dolog egyszerűbb,

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. 3-4-1 után is megállás. Hello mindenkinek, a mikrofonnál király Tamás, Marshmello, Emery Friends, szólt a fogyarásban pedig jön már is Sam Feld. Óriási kedvenc tőle a Heart Like Mine, Sam Feld és Rosalind párosa itt a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis kezdés szerintem. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon jó a folytatás, mert hogy megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most két tó és a Turn the Lights Off,

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, Billie Eilish után pedig Ray-F folytatom. Az viszont mindenképpen közös a két előadóban, hogy nagyon öntörvényűek, ezt a szó jó értelmében mondom, mennek a maguk útján, és amit kitalálnak, az véghez is viszik, és ami azt illeti, működik is. Nagyon is! Az igazi mai sláger most Ray-től, ez a Where is my husband a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Josi Chandler combo Green Sugar, kit akarhat a név? Nem kiket, valóban kit. Alex Kenji-t, akinek egyébként az eredeti neve Alessandro bácsi, de ezeken a művészneveken is nagyon jó dalokat készít. Ez viszont a leg

a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy Cookie után David Guetta és Cookie-ra jutott eszembe. Továbbra is 2 órás a live mix, ma is 5-től 7-ig mixben pörög.